90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. It's been a long time, long time. Shouldn't have left you, left you without a dope beat.

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Polyák Gábor vezeti az új média tanácsot. Nincs új jelölt a legfőbb ügyészi posztra. Keresik az év kilátóját, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Létrejött az új média tanács, már az országgyűlés nem választotta meg valamennyi jelöltet. A testület elnöke 5 évre Polyák Gábor média jogász, kutató, egyetemi oktató lett, mellette a Tisza 3 és a Mi Hazánk egy jelöltje kapta meg a szükséges támogatást. A Fidesz és a KDNP delegáltja nem szerezte meg a kétharmados többséget, ezért róluk később ismét szavaznak. A két párt képviselői a voksolás után tüntetőleg kivonultak az ülésteremből. Baka András egyelőre nem nevezett meg újabb személyt a legfőbb ügyészségi tisztségre. Azután határozott így, hogy a Tisza frakció jelezte, nem támogatja az államfő jelöltjét, Szatmári Zoltánt. A Sándor Palota közölte, a köztársasági elnök fenntartja a parlamentben elmondott véleményét, javaslatát megtette, a döntés pedig az országgyűlés feladata és felelőssége. Magyar Péter miniszterelnök arra kérte Baka Andrást, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválaszthassák a legfőbb ügyészt. Nem rendezik meg a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíját. Hazánk nem szerepel a hamarosan hivatalossá váló 2027-es versenynaptárban. A MotoGP küzdelmei 33 év után tavaly tértek vissza Magyarországra. A sportág legjobbjai tavaly és idén is Balatonfőkajáron versenyeztek. Ez a sor most megszakad. 10 hazai kilátóverseny idén az év kilátója címért. A győztesről ezúttal is a közönség dönt, a voksokat szeptember 28-án éjfélig várják az Aktív Kalandor felületén. A megmérettetésről Bán Takács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója beszélt rádiónknak.
2: Soprontól a Balaton felvidéken, a Bakonyon, a Gerecsén, a Pilisen és a Börzsönyön keresztül egészen a Bicsig és a Zemplén is találunk összöket. Az évkilátója többről szól annál, hogy kiválasztunk egy építményt. Azt szeretnénk, hogyha az emberek ötleteket kapnának arra, hogy hova érdemes elindulni Magyarországon. Nagyon fontos üzenete az idei kampánynak az is, hogy ezekre az építményekre vigyáznunk is kell. Egy kilátó nem csak elkészül és onnantól örökké áll, folyamatosan karbantartás.
1: Felhős napos időnk van, csapadék nem valószínű. A szelet élénk lökése kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 fok körül alakul, míg késő estére 12-13 fok köré hűl le a levegő. Holnap az ország nagy része fölött erősen megnövekszik a felhőzet, délután egy hideg front hatására kialakulhatnak záporok. 17-23 fokot mutathatnak a hőmérők. Pénteken a napsütést több-kevesebb felhő zavarhatja meg, csak elszórtan érkezhet egy-egy zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

jó, hogy ne áll csak másnak, a magamnak is rossz vagy otásnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Figyeljünk értékeinkre az őszi fesztiválokon is. Próbafűtést javasolnak a hevesi tűzoltók. Drogügyek miatt tartóztattak le 5 embert. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 23-a van, szerda. Figyeljünk az értékeinkre az őszi fesztiválokon is. Az alkalmi tolvajok csak a kínálkozó lehetőséget keresik. Néhány hasznos tanács betartásával megóvhatjuk értékeinket. Figyelmeztet Vad Róbert, rendőralezredes.
2: Az elkövetők az őrizetlenül hagyott értékeinkre utaznak, és amint lehetőség adódik rá, egy pillanat alatt el is viszik. Ha forgalmas helyen vagy tömegben vagyunk, az értékeinkre fokozott figyelmet fordítsunk. Rendelés közben sem veszítsük szem elől értékeinket, táskáinkat soha ne adjuk nyitva. Az értéktárgyak, iratok mindig jól záródó, biztonságos helyen legyenek, és lehetőleg ezeket ne egy helyen tároljuk.
1: A hideg idő beállta előtt érdemes próbafűtést végezni az otthonokban. Hívja fel a figyelmet a hevesi katasztrófavédelem. Így még időben kiderülhetnek a fűtőberendezések hibái, amelyek akár lakástüzet vagy szénmonoxid mérgezést is okozhatnak. A szakemberek a fűtőeszközök évenkénti átvizsgálását és a kémények rendszeres ellenőrzését is javasolják. A családi házakban élőknek maguknak kell időpontot foglalniuk az ingyenes kémény ellenőrzésre, míg a társasházakhoz automatikusan érkeznek a kéményseprők. Nyílt égésterű berendezések mellett megfelelő szellőzésről és szénmonoxid érzékelőről is érdemes gondoskodni. Olvasható a megyei igazgatóság közleményében. Kábítószerkereskedelem gyanúja miatt 5 ember került letartóztatásba egy hevesen lebonyolított drogügylet után. A megyei rendőrség közleménye szerint egy helyi férfi mintegy 38 g kábító hatású anyagot adott el 133 ezer forintért egy erdőteleki férfinak és egy budapesti nőnek. A párost röviddel később ellenőrizték, a nő ruházatában pedig megtalálták az anyagot. A gyanú szerint a drogot egy 23 éves erdőteleki férfi megbízásából vásárolták, aki azt tovább értékesítésre szánta. Otthonában kábító hatású anyagokat, mérlegeket és több mobiltelefont is lefoglaltak. Az ügy 5 gyanúsítottját őrizetbe vették, a bíróság pedig valamennyiük letartóztatását elrendelte. Különleges LEGO kiállítással várják a Star Wars rajongóit az Egri Agria Parkban. A Magyar LEGO Star Wars Klub tárlatán a filmsorozat ismert karakterei, járművei és jelenetei is megelevenednek. A látványosságok között szerepel egy csatajelenet, több vadászgép és Darth Vader első hajója is. Egy-egy saját tervezésű alkotást komoly kutatómunka előz meg, maga az építés pedig általában 2-3 napig tart. Olvasható a Megyei Hetilap beszámolójában. A klub tapasztalatai szerint a kiállítás nem csak a gyerekeket, hanem szinte minden korosztályt megszólít. Az Egri tárlat iránt is nagy az érdeklődés. A hétvégén folyamatosan álltak látogatók a LEGO asztalok körül. 21. alkalommal rendezték meg a Ruszin kulturális napot Gyöngyösön. A program a Rákóczi szobor megkoszorúzásával kezdődött, majd a Mátra Művelődési Központban kiállítással és kulturális műsorral folytatódott. A színpadon népdalkör, néptáncosok és helyi diákok is bemutatkoztak, de opera részleteket is hallhatott a közönség. A rendezvényre az ország több pontjáról és a határon túlról is érkeztek vendégek. A szervezők a ruszin hagyományok megőrzését, továbbadását és a közösség összetartozásának erősítését tartják a rendezvény legfontosabb feladatának. A kulturális napon 2 ruszinokért emlékplakettet is átadtak a helyi közösségért végzett munkáért. Tudósít a Gyöngyös ma. Tart a szavazás az év kilátója címért, amelyért idén is Magyarország 10 kilátója verseng. A voksokat szeptember 28-án éjfélig várják a szervezők az Aktív Kalandor hivatalos platformján, mondta rádiónknak Bán Takács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója.
3: Soprontól a Balaton felvidéken, a Bakonyon, a Gerecsén, a Pilisen és a Börzsönyön keresztül egészen a Bükkig és a Zemplénig talán sokat. Az évkilátója többről szól annál, hogy kiválasztunk egy építményt. Azt szeretnénk, hogyha az emberek ötleteket kapnának arra, hogy hova érdemes elindulni Magyarországon. Nagyon fontos üzenete az idei kampánynak az is, hogy ezekre az építményekre vigyáznunk is kell. Egy kilátó nem csak elkészül és onnantól örökké áll, folyamatosan karbantartás, gondoskodást is igényel. Fenntartható természetjárás része. Ne csak használjuk, hanem óvjuk is ezeket a helyeket és a környezetünket.
1: Ünnepélyes esküt tettek az Eventus iskola 9-es diákjai az Egri Városháza dísztermében. A tanulók azt fogadták meg, hogy szorgalmas munkájukkal öregbítik intézményük hírnevét, követik elődeik példáját és méltó polgárai lesznek Egernek. A középiskolai évek kezdetét jelző

0: Eseményre a diákokat pedagógusaik, családtagjaik és az iskola vezetői is elkísérték. Az eskütétel fontos közösségi élmény az új tanulóknak, hiszen ezzel jelképesen is az intézmény teljes jogú tagjaibá válnak. A programon az iskola értékei, a közösséghez tartozás és a tanulás iránti elkötelezettség is hangsúlyt kapott, írja a TV Eger. Nagy erőkkel vonultak a tűzoltók Tarnazsadányhoz vasárnap este, ahol bozótos és nádas kapott lángra. A tűz a Rákóczi út közelében mintegy 10 hektáros területet érintett. A helyszínre a gyöngyösi hivatásos tűzoltókat is riasztották. Az egységek 7 vízsugárral fékezték meg, majd eloltották a lángokat. Ezt követően megkezdték az utómunkálatokat, közölte a hevesi katasztrófa védelem. Kábítószert fogyaszthatott az a fiatal sofőr, aki súlyos balesetet okozott a 24-es főúton Mátraháza közelében. A személyautó áttért a szemközti sávba, ahol összeütközött egy motorossal. Az 50 év körüli motorost életveszélyes állapotban mentőhelikopterrel szállították kórházba. A rendőri intézkedés során felmerült, hogy az autót vezető 21 éves férfi kábítószert fogyasztott. A sofőrt őrizetbe vették. Ellene a gyöngyösi rendőrkapitányság indított büntetőeljárást. Írja a Gyöngyös Ma. Test közelből ismerhették meg a tűzoltók munkáját az érdeklődők Egerben, a Biztonság Hete programsorozaton. Az érsekkertben egy tűzoltóautót és a beavatkozásoknál használt felszereléseket is bemutattak. A vállalkozó kedvűek légzőkészüléket vehettek fel, a füstsátorban pedig rossz látási körülmények között kellett megtalálniuk egy elrejtett tárgyat. A gyerekeket tűzmegelőzési totóval, kirakókkal és más játékos feladatokkal várták. A programon a tűzesetek mellett a különböző balesetek és mérgezések megelőzésére is felhívták a figyelmet. Adta hírül a katasztrófa védelem. Vegyes képet mutat az idei méz szezon. Bár egyes fajtákból az átlagosnál is több termett, mégsem felhőtlen az öröm. A nyári szélsőséges időjárás ugyanis több milliárd forintos bevétel kiesést okozott. Mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
1: Iszonyatos aszály és hőkupola miatt mi méhészek nem gondoltuk, hogy a természet csodára képes, és repcéből, akácból, hársból átlag-átlag fölötti termés lett az országban. A napraforgó viszont hiába bírja a forróságot, az aszályt már nem bírta, nem mézel. Körülbelül harmada lett egy átlagos jobb termésnek, 10-12 ezer tonna esett ki az országos méztermésből, ez forintosítva a nagybani áron 8-10 millió. Forinttal kevesebb árbevételt jelent a magyar méhészeknek.
0: Közzétette az őszi szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos tájékoztatóját 60 önkormányzata. A város arra hívja fel az érintett családok figyelmét, hogy időben tájékozódjanak a szünidőben igényelhető étkezés feltételeiről, valamint a szükséges ügyintézésről. A támogatás a rászoruló gyermekek számára segíthet abban, hogy a tanítási szünet idején is biztosított legyen a napi melegétel. Az önkormányzat szerint fontos, hogy a jogosultak ne maradjanak le a lehetőségről, ezért a szülőknek érdemes ellenőrizniük a benyújtási határidőket és az igénylés módját. A részletes tudnivalók 60 város hivatalos honlapján érhetők el. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Hűvös, de többnyire napos idő várható térségünkben. A reggeli órákban mindössze 6-9 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Napközben a napsütés hatására 19-20 fokig melegszik a levegő. Jelentős csapadék nem valószínű a térségben. A következő napokban időnként több felhő érkezhet és kisebb zápor is kialakulhat. A nappali hőmérséklet egyelőre 20 fok környékén marad.
2: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ez a mai reggel még mindig egy Maxem-mentes reggel. Maxem Levinek reggeli műsorvezetőnknek jobbulást kívánunk, úgyhogy továbbra is én White Boy, és ez egész héten így lesz. Mint ahogy egész héten, egész hónapban, egész évben mindig a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei szólnak itt a Best FM-en, ez a mai Best reggelben sem lesz másként. Jön már is a Hubastank és a Dubai
2: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, pont úgy, hogy a Spice Girls és Madonnát most a Black Eyed Peas-t is hírbe hozták a jövő évi Coachella fesztivállal, sőt, a pletykák szerint az eredeti felállásban lépnének majd színpadra a fiúk, illetve a lány, vagyis Fergie, yeah. Apple the App, Will.i.am és Tabu. Majd ebből még igaz, ez nyilván csak a zenekar

0: Best FM, a legjobb zenék. Kedves úton lévők, 0620 55 55 155. Hogyha ne adj Isten, ma reggel valahol ott ültök a dugóban, vagy balesetet láttok, vagy látok valami olyan útfelbontást, felújítást, korlátozást, elterelést, torlódást, amit tegnap még nem volt ott, akkor ezen telefonszámunkon keresztül legyetek olyan jók, és rajtunk, illetve általunk a többi autóst is segítsétek némi közlekedési infóval, jó? Tehát 0620 55 55 155, hívhatok minket, küldhetek SMS-t, vagy Viber üzenet formájában is érkezhetnek az útinfók. Nagyon szépen köszönjük!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szeptember legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Ellenőrzik a teljes élelmiszerláncot. Próbafűtést javasolnak a hevesi tűzoltók. Drogügyek miatt tartóztattak le 5 embert. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 23-a van, szerda. Nem csak a boltok polcain található termékeket vizsgálja a NIBI. A teljes élelmiszerláncot ellenőrzik, a talajtól kezdve a vetőmagokon, növényvédőszereken és takarmányon át, egészen a növényi és állati eredetű élelmiszerekig. A laboratóriumi vizsgálatok nagyságrendjéről Nagy Attila, a NIBI élelmiszerlánc biztonsági laboratórium igazgatóságának vezetője beszélt a hatóság közösségi oldalán.
2: Az élelmiszerek kapcsán szerteágazó vizsgálatokat végzünk. Minden típusú élelmiszert vizsgálunk, amely az asztalunkra kerül. A vizsgálataink körülbelül 30 ezer mintát jelentenek évente. Ezeket hatósági kollégáink ellenőrzés keretében különböző élelmiszer előállítóknál forgalmazásban vizsgálják, és az élelmiszer eredeti megbetegedés kapcsán akár magánszemélyek mintáit is vizsgáljuk.
1: A hideg idő beállta előtt érdemes próbafűtést végezni az otthonokban. Hívja fel a figyelmet a hevesi katasztrófavédelem. Így még időben kiderülhet a fűtőberendezések hibái, amelyek akár lakástüzet vagy szénmonoxid mérgezést is okozhatnak. A szakemberek a fűtőeszközök évenkénti átvizsgálását és a kémények rendszeres ellenőrzését is javasolják. A családi házakban élőknek maguknak kell időpontot foglalniuk az ingyenes kémény ellenőrzésre, míg a társas házakhoz automatikusan érkeznek a kéményseprők. Nyílt égésterű berendezések mellett megfelelő szellőzésről és szénmonoxid érzékelőről is érdemes gondoskodni. Olvasható a megyei igazgatóság közleményében. Kábítószerkereskedelem gyanúja miatt 5 ember került letartóztatásba egy hevesen lebonyolított drogügylet után. A megyei rendőrség közleménye szerint egy helyi férfi mintegy 38 g kábítóhatású anyagot adott el 133 ezer forintért egy erdőteleki férfinak és egy budapesti nőnek. A párost röviddel később ellenőrizték, a nő ruházatában pedig megtalálták az anyagot. A gyanú szerint a drogot egy 23 éves erdőteleki férfi megbízásából vásárolták, aki azt tovább értékesítésre szánta. Otthonában kábítóhatású anyagokat, mérlegeket és több mobiltelefont is lefoglaltak. Az ügy 5 gyanúsítottját őrizetbe vették, a bíróság pedig valamennyiük letartóztatását elrendelte. Hűvös, de többnyire napos idő várható térségünkben. A reggeli órákban mindössze 6-9 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Napközben a napsütés hatására 19-20 fokig melegszik a levegő. Jelentős csapadék nem valószínű a térségben. A következő napokban időnként több felhő érkezhet, és kisebb zápor is kialakulhat. A nappali hőmérséklet egyelőre 20 fok környékén marad.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Pont úgy, ahogy a Rock DJ videoklipjében sem nyúzza le igazából a saját bőrét Robbie Williams, ugye most érkező dal videoklipjében sem ő korcsolyázik. Igazából bár becsületére váljon, hogy azért vett egy-két korileckét a videoklip miatt. Jön a She's the One!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Minden tiszteletem azoké, akik már így szerda reggel 7 óra előtt pár perccel érzik a lábukban a bugit. Rajtunk nem újjon, jöjjön akkor egy kis Vendu Project, King of My Castle a következő órában hamarosan. Sőt, még őket is megelőzi a Delight, a Grooves in the Heart-tal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Ungarocell.hu. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő.

0: Trendy a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újraélnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Az egri érsekkert mintegy 400 éves múltra tekint vissza. Hívták már népkertnek, püspökkertnek, a középkorban vadkertnek, vadaskertnek. A területén vadászatok folytak, emellett püspöki érseki magánparkként is funkcionált. 1919-ig, ekkor Szmrecsányi érsek megnyitotta a nagy közönség előtt. 1920 környékén alakult ki a mai salakos pálya elődje, a régi sporttelep. Az első világháborúig csak teniszpályák épültek a kertben. Jelenleg ez Eger legnagyobb parkja. Középen kör alakú tér található szökőkúttal. 1973 óta van az érsekkertnek egy mesterséges tavacskája is, melyen barokk kőhíd ível át. A park északkeleti részén található a zenepavilon, ahol nyaranta ingyenes koncerteket is tartanak.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Egerszalókon 1961-ben kőolaj és földgáz után kutatva fúrták azt a kutat, ami Egerszalók igazi nevezetessége lett. A föld mélyéből ugyanis héjvíz tört fel, mely 65-68 fokos. A domboldalon lefolyó víz látványos mészkő lerakódást épített, ami Európában egyedülálló. A sódomb helyi védelem alatt áll, kiépített sétaúton lehet megközelíteni, az itt található víz majd 20 000 éves. A nátriumot is tartalmazó kálcium-magnézium-hidrogén-karbonátos héjvíz a kénes gyógyvizek kategóriájában az egyik legjobb besorolást kapta. Ülőfürdő és ivókúra formájában is alkalmas számos betegség kezelésére. 2016-ban az Egerszalóki forrás és környezete elnyerte a gyógyhely minősítést.
0: Best FM, a legjobb zenék. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Tart a szavazás az év kilátója címért. Piros lapot mutatnak az iskolai bántalmazásnak. Hevesben parkol a héten a kórházi szűrőbusz.

0: annál, hogy kiválasztunk egy építményt. Azt szeretnénk, hogyha az emberek ötleteket kapnának arra, hogy hova érdemes elindulni Magyarországon. Nagyon fontos üzenete az idei kampánynak az is, hogy ezekre az építményekre vigyáznunk is kell. Egy kilátó nem csak elkészül, és onnantól örökké áll, folyamatosan karbantartás, gondoskodást is igényel. Fenntartható természetjárás része. Ne csak használjuk, hanem óvjuk is ezeket a helyeket és a környezetünket.
1: Heves megyei oktatási intézmények is csatlakoztak az iskolai bántalmazás elleni Piros Lap programhoz. A diákok a tanév során saját kampányokat készítenek, feltérképezik az osztályok problémáit és közös szabályokat fogalmaznak meg. A programban az általános és középiskolás osztályok megtanulhatják felismerni a bántalmazás különböző formáit, és közösen léphetnek fel ellenük. A kezdeményezésben a diákoké a főszerep, a pedagógusok pedig segítik őket a kampány megvalósításában. Derül ki a projekt közleményéből. Az októberi Piros Lap nap eseményeihez Eger mellett Füzesabony, Pétervására és Domoszló is csatlakozik. Továbbra is helybe viszik a szűrővizsgálatokat Hevesben. Az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbuszai még október végéig járják a környéket. A cél, hogy a hátrányos helyzetű településeken is biztosítsák a lakosság számára a szűréseket és állapotfelméréseket. Ezek teljesen ingyenesek, derül ki az intézmény közleményéből. Megyénkben a héten a Füzesabonyi járásban tűnik fel a szűrőbusz. A Szihalomban élőket szeptember 25-én várják a szűrővizsgálatokra. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is kora őszi időre készülhetünk környékünkön. A reggelek hidegek lesznek, helyenként 6-8 fokig is lehűlhet a levegő. Napközben azonban hosszabb időre kisüt a nap. A legmagasabb hőmérséklet 19-20 fok körül alakulhat. A következő napokban átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan zápor is előfordulhat. Komolyabb lehűlés azonban már nem látszik az előrejelzésekben.
2: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ma szeptember 23-án van a jelnyelv világnapja, és hát természetéből fakadóan mi itt ezzel a rádióban nem nagyon tudunk mit kezdeni, ettől függetlenül hatalmas tisztelet mindenkinek, aki ezt oktatja, terjeszti, használja, csak azért, hogy azokhoz is eljusson az információ, akik hallás vagy beszéd útján egy picikét nehezebben kommunikálnak. James Morrison és Nelly Furtado indítja a következő.
2: Lesz-e fel?

Ezt a legjobb zenék, az hagyján, hogy 2002-ben Ashanti egyszerre 3 dallal szerepelt a Billboard 100-as listájának első 10 helyezettje között, de ráadásul az első és a második helyet is ő foglalta el. Az első volt a Foolish, a második a Fat Joe-val készített What's Love, és még ott volt a legjobb 10-ben ez is. Jön az Always On Time, Jarul-lal.

0: Best FM a legjobb zenék, hogyha valaki most még ott tud állni a szekrény előtt tanástalanul, hogy mit is vegyen föl mára, de mondjuk tegnapra már sikerült egy használható szetet összerakni, akkor annyit segítek, hogy valami hasonló az jó lesz mára is, mert hogy a mai nap is valami hasonló lesz, mint a tegnapi, sőt egészen pontosan ugyanaz lesz. 20 fokos nappali maximum, egy kevéske szél, kevéske felhő, szerencsére front és számottevő csapadék nélkül.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eszter legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Hivatalosan is búcsút inthetünk a nyárnak. Nemzetközi mezőnyben bizonyított a gyöngyösi tűzoltó. Nem volt hiány autós élményekből. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Hivatalosan is búcsút inthetünk a nyárnak, ugyanis ma hajnalban beköszöntött a csillagászati ősz. Elértük azt a pontot, amikor a Föld olyan pozícióba került, hogy a világ szinte minden pontján egyforma hosszú a nappal és az éjszaka. Innentől kezdve viszont a nappalok folyamatosan rövidülnek, mondja Nagyváradi László csillagász.
2: A Föld tengelyfedesség egy olyan szögben áll, amikor a hosszúsági körök, a délkörök, a meridiánok, azok egybeesnek ugye a forgástengelye. Tehát így az árnyékos oldal és a megvilágított oldal derékszögben metsződik. Ez azt jelenti, hogy az eszkimóktól a busmanokig mindenkinek azon a napon 12 óra a nappal és 12 óra az éjszaka. Véget ér az északi féltekén a nyár. Ilyenkor megindul a nap a déli félteke irányába, és ott ugye tavasz van, és aztán mennek a nyárba.
1: Eredményesen szerepelt az ország legerősebb tűzoltója nemzetközi versenyen a gyöngyösi hivatásos tűzoltóság egyik tagja. Pintér Sándor tűzoltó őrmester kategóriájában a 15. helyen végzett a Bükkfürdőn rendezett megmérettetésen. A versenyen mintegy 100 hazai és külföldi tűzoltó tette próbára erejét és állóképességét. A résztvevőknek teljes felszerelésben kellett a többi közt egy 12 méteres állványt megmászniuk, nehéz tömlőket mozgatniuk és kalapáccsal egy gerendát tovább ütniük. A pálya végén célba lövés, majd egy súlyos bábú célba húzása várt rájuk. A nemzetközi mezőnybe Szlovákiából, Horvátországból, Csehországból és Ausztriából is érkeztek versenyzők. Adta hírül a megyei katasztrófavédelem. Autós családi nappal várták az érdeklődőket Visontán, ahol a látogatók a különböző járműveket nem csak megnézhették, hanem ki is próbálhatták. A rendezvényt negyedik alkalommal szervezte meg a Sik R autó. A terepályán 4 kerék meghajtású modellekkel, a versenypályán pedig többféle autóval szerezhettek vezetési élményt a résztvevők. Formula autókba is be lehetett ülni, a regisztrálók között pedig tesztköröket és élményvezetéseket sorsoltak ki. A gyerekeket 30 állomásos játéksátor és ajándékok várták. A családi napot a cég elsősorban korábbi és lendő ügyfeleinek szervezte meg. Számolt be róla a Gyöngyös Ma. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Hűvös, de többnyire napos idő várható térségünkben. A reggeli órákban mindössze 6-9 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Napközben a napsütés hatására 19-20 fokig melegszik a levegő. Jelentős csapadék nem valószínű a térségben. A következő napokban időnként több felhő érkezhet, és kisebb zápor is kialakulhat. A nappali hőmérséklet egyelőre 20 fok környékén marad.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

a csoda. Best FM, a legjobb zenék, megígérte az Oasis, úgyhogy be is tartja. 27-ben ismét világkörüli turnéra indulnak a fiúk, ráadásul most minden helyszínen többször is meg lehet majd őket nézni. Glasgow-ban, Zsinórban 5-ször, Manchesterben 11-szer lépnek majd fel, de dupláznak még Münchenben, Barcelonában, Amsterdamban, Párizsban, Rómában, Las Vegasban és Bostonban pedig 3-3 bulit tolnak majd a jövő nyáron. Jön a Wonderwall!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Monaco Sing It Back a következő órában 8 és 9 óra között ők, illetve ez is a 6 óra lesz majd itt a Best reggelben. De előtte még gyorsan egy kis Fast Love George Michael-től.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Hungarocell.hu. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő.

0: Trendy, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újraélnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Egertől északkeletre csaknem szigetszerűen emelkedik ki a környezetéből a Nagy Egethegy, mely lankáinak látványa minden hazatérő egrinek megdobogtatja a szívét. Az 536 méter magas Egedre érdemes túrázni, ugyanis tetejéről páratlan panoráma nyílik Egerre és a Bükre, de tiszta időben láthatjuk a Mátrát és akár a Tiszató csillogó víztükrét is. Túrázási tapasztalat nem szükséges, de megfelelő lábbeli használata erősen ajánlott. A hegyre felvezető út a Bükk egyik legvarázslatosabb karstbokor erdejébe vezet, de a hegy déli oldalán felkapaszkodó szőlők rengetegével is találkozhatunk, amely az ország legmagasabban fekvő szőlőtermő területe. A Nagy Eged természetvédelmi szempontból rendkívül fajgazdag, számos állat, illetve növényfa is megtalálható a hegyen.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Az egri görögkeleti Szent Miklós, vagy ismertebb nevén Rácz templom, a Vitkovics Mihály és a Széchenyi utcák között egy dombtetőn áll. A 18. századi felépítését követően rövid időn belül gondoskodtak művészi berendezéséről is, mely később barokk és rokokó stílusú. A templomban található aranyozott és festett fafaragásos szentélykapu és a nagyméretű ikonosztáz az ortodox egyház által előírt rendben ábrázolja Jézus és Szűz Mária életét, az apostolokat, szenteket és profétákat. A templom körüli kertben 18-19. Századi részben vörös márványból készült síremlékeket láthatunk. A templom melletti Vitkovics házban van az emlékszobája Vitkovics Mihály egri születésű költőnek, aki többször is írt az Eger iránti szeretetéről.
0: Best FM, a legjobb zenék. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Ellenőrzik a teljes élelmiszerláncot. Próbafűtést javasolnak a hevesi tűzoltók. Drogügyek miatt tartóztattak le 5 embert. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 23-a van, szerda. Nem csak a boltok polcain található termékeket vizsgálja a Névi. A teljes élelmiszerláncot ellenőrzik, a talajtól kezdve a vetőmagokon, növényvédőszereken és takarmányon át, egészen a növényi és állati eredetű élelmiszerekig. A laboratóriumi vizsgálatok nagyságrendjéről Nagy Attila, a Névik Élelmiszerlánc Biztonsági Laboratórium igazgatóságának vezetője beszélt a hatóság közösségi oldalán.
3: Az élelmiszerek kapcsán szerteágazó vizsgálatokat végzünk, minden típusú élelmiszert vizsgálunk, amely az asztalunkra kerül. A vizsgálataink

0: ingyenes kéményellenőrzésre, míg a társasházakhoz automatikusan érkeznek a kéményseprők. Nyílt égésterű berendezések mellett megfelelő szellőzésről és szénmonoxid érzékelőről is érdemes gondoskodni. Olvasható a megyei igazgatóság közleményében. Kábítószerkereskedelem gyanúja miatt 5 ember került letartóztatásba egy hevesen lebonyolított drogügylet után. A megyei rendőrség közleménye szerint egy helyi férfi mintegy 38 g kábító hatású anyagot adott el 133 ezer forintért egy erdőteleki férfinak és egy budapesti nőnek. A párost röviddel később ellenőrizték, a nő ruházatában pedig megtalálták az anyagot. A gyanú szerint a drogot egy 23 éves erdőteleki férfi megbízásából vásárolták, aki azt tovább értékesítésre szánta. Otthonában kábító hatású anyagokat, mérlegeket és több mobiltelefont is lefoglaltak. Az ügy 5 gyanúsítottját őrizetbe vették, a bíróság pedig valamennyiük letartóztatását elrendelte. Hűvös, de többnyire napos idő várható térségünkben. A reggeli órákban mindössze 6-9 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Napközben a napsütés hatására 19-20 fokig melegszik a levegő. Jelentős csapadék nem valószínű a térségben. A következő napokban időnként több felhő érkezhet és kisebb zápor is kialakulhat. A nappali hőmérséklet egyelőre 20 fok környékén marad.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ma valami furcsa, különös vonzódás a Punjabi MC-nek a 80-as évek amerikai TV-film sorozataihoz, mert a csinált még korábban egy olyan dalt, amely a Magnum című filmsorozat főcímdalát használja fel, és aztán később még egyet, ami meghozta számára a világhírt. A Knight Rider és Busta Rhymes után szabadon érkezik a Mundian to Bacchae.

megjelenik 46 évvel ezelőtt ezen a napon, szeptember 23-án. Valószínűleg még Bob Marley sem tudta, hogy az a koncertje lesz az utolsó. Pittsburghben lépett fel a The Wailers-el, 20 dalt játszottak, amelyek között ennek az eredetije is ott volt. Most MC Light-tal jön a Jammin'.

0: Best FM, a legjobb zenék a 11-es úton Tajtót faluban a bevásárlóközpontnál Szentendre irányába vasárnap óta csőtörés, illetve az ezzel kapcsolatos munkálatok nehezítik a közlekedést, de annyira, hogy nem csak a reggeli és a délutáni csúcsforgalomban, de napközben is torlódás várható ott, felpályás útlezárás van. Ha van esetleg még információ, akkor 0620 55 55 155, SMS-en és Viber üzenetben is várjuk ezeket az infókat. Köszönjük szépen!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Tart a szavazás az év kilátója címért. Piros lapot mutatnak az iskolai bántalmazásnak. Hevesben parkol a héten a kórházi szűrőbusz. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 23-a van, szerda. Tart a szavazás az év kilátója címért, amelyért idén is Magyarország 10 kilátója versenk. A voksokat szeptember 28-án éjfélig várják a szervezők az Aktív Kalandor hivatalos platformján. Mondta rádiónknak Bán Takács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója.
2: Soprontól a Balaton felvidéken, a Bakonyon, a Gerecsén, a Pilisen és a Börzsönyön keresztül egészen a Bükkig és a Zemplén is talán összöket. Az évkilátója többről szól annál, hogy kiválasztunk egy építményt. Azt szeretnénk, hogyha az emberek ötleteket kapnának arra, hogy hova érdemes elindulni Magyarországon. Nagyon fontos üzenete az idei kampánynak az is, hogy ezekre az építményekre vigyáznunk is kell. Egy kilátó nem csak elkészül és onnantól örökké áll, folyamatosan karbantartás, gondoskodást is igényel. Fenntartható természetjárás része. Ne csak használjuk, hanem óvjuk is ezeket a helyeket és a környezetünket.
1: Heves megyei oktatási intézmények is csatlakoztak az iskolai bántalmazás elleni Piros Lap programhoz. A diákok a tanév során saját kampányokat készítenek, feltérképezik az osztályok problémáit és közös szabályokat fogalmaznak meg. A programban az általános és középiskolás osztályok megtanulhatják felismerni a bántalmazás különböző formáit, és közösen léphetnek fel ellenük. A kezdeményezésben a diákoké a főszerep, a pedagógusok pedig segítik őket a kampány megvalósításában. Derül ki a projekt közleményéből. Az októberi Piros Lapnap eseményeihez Eger mellett Füzesabony, Pétervására és Domoszló is csatlakozik. Továbbra is helybe viszik a szűrővizsgálatokat Hevesben. Az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbuszai még október végéig járják a környéket. A cél, hogy a hátrányos helyzetű településeken is biztosítsák a lakosság számára a szűréseket és állapotfelméréseket. Ezek teljesen ingyenesek, derül ki az intézmény közleményéből. Megyénkben a héten a Füzesabonyi járásban tűnik fel a szűrőbusz. A Szihalomban élőket szeptember 25-én várják a szűrővizsgálatokra. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is kora őszi időre készülhetünk környékünkön. A reggelek hidegek lesznek, helyenként 6-8 fokig is lehűlhet a levegő. Napközben azonban hosszabb időre kisüt a nap. A legmagasabb hőmérséklet 19-20 fok körül alakulhat. A következő napokban átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan zápor is előfordulhat. Komolyabb lehűlés azonban már nem látszik az előrejelzésekben.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

legjobb zenék, pont úgy, mint az Everything But The Girl és a Missing esetében azért itt is illik megjegyezni, hogy ez nem az eredeti verzió, de mindenki ezt ismeri, és ez egy producernek köszönhető, ami az Everything But The Girl-nél volt Todd Terry, az a Molokónál Boris Dugos, jön a Sing It Back.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 és 10 között nem csak S, illetve S betűs előadók lesznek nálunk, szóval senkit ne tévesszem meg, hogy most két ilyet ajánlok a következő órában. Érkezik majd Santana Maria Mariával. És jön majd Mick Hucknall is, hozza magával zenekarát, a Simply Redet, érkezik az Ain't That a Lot of Love.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Hungarocell.hu.
3: Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Whiteboy és Effendi a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/Best FM Rádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
4: A Dobótér Eger legnagyobb tere, amely a történelmi belváros szívében található. Legkorábbi elnevezése Piac tér, később a Városház tér nevet kapta, volt Kossuth Lajos tér is, de napjainkban ismét a hős várvédő kapitány nevét viseli. A téren már a középkorban vásárokat tartottak, sőt, egykor a rabszolgakereskedelem is folyt itt. Az 1965-ös piac csarnok megépüléséig tartottak ki gyümölcs és zöldségpiacokat, ezután alakult ki a Dobótér tér mai arculata, a nagyobbik részét lezárták a gépjármű forgalom elől, és leburkolták. A téren találjuk a kivont kardú Dobó Istvánt, a követ Dobó Egrinővel, és a kardját éppen kirántani készülő megcseit ábrázoló szoborcsoportot, a Minorita templomot, a Minorita rendházban működő Szent Hedvig kollégiumot, és a Városházát is.
3: Best FM, a legjobb zenék! Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
4: A Szépasszony völgy első elnevezése Gróf Kohári István emlékét idézi, aki az egri vár visszafoglalása során 1687-ben hajduival ezen a területen táborozott. A Szépasszony név eredetére azonban több magyarázat is létezik. Néprajzkutatók szerint Szépasszony a magyar ősvallás egyik istenasszonya volt, a szerelem istennője. Nekin mutattak be áldozatot ezen a helyen. Van, aki szerint egy igen szép asszony árulta az egyik pincében a bort, innen az elnevezés. Más elképzelés szerint egy katonatiszt kikapós felesége lehetett, a völgy nevét adó szép asszony. A hagyomány az öreg sor pincéit a török időkbe, illetve a középkorba helyezi. A Szépasszony völgy minden pincéje tartogat valamilyen meglepetést, faragványokat a borral, vagy a borozással kapcsolatos szokásokat, hagyományokat, legendákat.
3: Best FM, a legjobb zenék! Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
5: Hivatalosan is búcsút inthetünk a nyárnak. Nemzetközi mezőnyben bizonyított a gyöngyösi tűzoltó. Nem volt hiány autós élményekből. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Hivatalosan is búcsút inthetünk a nyárnak, ugyanis ma hajnalban beköszöntött a csillagászati ősz. Elértük azt a pontot, amikor a Föld olyan pozícióba került, hogy a világ szinte minden pontján egyforma hosszú a nappal és az éjszaka. Innentől kezdve viszont a nappalok folyamatosan rövidülnek, mondja Nagyváradi László csillagász.
6: A Föld tengelyfedesége egy olyan szögben áll, amikor a hosszúsági körök, a délkörök, a meridiánok, azok egybeesnek ugye a forgástengelye. Tehát így az árnyékos oldal és a megvilágított oldal derékszögben metsződik. Ez azt jelenti, hogy az eszkimóktól a busmanokig mindenkinek azon a napon 12 óra a nappal és 12 óra az éjszaka. Véget ér az északi féltekén a nyár. Ilyenkor megindul a nap a déli félteke irányába, és ott ugye tavasz van, és aztán mennek a nyárba.
5: Eredményesen szerepelt az ország legerősebb tűzoltója nemzetközi versenyen a gyöngyösi hivatásos tűzoltóság egyik tagja. Pintér Sándor tűzoltó őrmester kategóriájában a 15. helyen végzett a Bükkfürdőn rendezett megmérettetésen. A versenyen mintegy 100 hazai és külföldi tűzoltó tette próbára erejét és állóképességét. A résztvevőknek teljes felszerelésben kellett a többi közt egy 12

0: Szerezhettek vezetési élményt a résztvevők. Formula autókba is be lehetett ülni, a regisztrálók között pedig tesztköröket és élményvezetéseket sorsoltak ki. A gyerekeket 30 állomásos játéksátor és ajándékok várták. A családi napot a cég elsősorban korábbi és lendő ügyfeleinek szervezte meg. Számolt be róla a Gyöngyös Ma. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Hűvös, de többnyire napos idő várható térségünkben. A reggeli órákban mindössze 6-9 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Napközben a napsütés hatására 19-20 fokig melegszik a levegő. Jelentős csapadék nem valószínű a térségben. A következő napokban időnként több felhő érkezhet, és kisebb zápor is kialakulhat. A nappali hőmérséklet egyelőre 20 fok környékén marad.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ma hajnalban volt az őszi napi egyenlőség, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy ez a mai az ősz hivatalos kezdete. Egyre hosszabbak az éjszakák, egyre rövidebbek a nappalok, értelemszerűen a napfelkelte is egyre később történik majd, ahogy haladunk előre napról napra. Ma elvileg 6 óra 31-kor kelt a nap, de nálunk most fog majd Reach Out for the Sunrise, jön a Duran Duran.
1: Best

FM a legjobb zenek, nem is zenekarnak, sokkal inkább zenei projektnek lehet nevezni azt a fajta felállást, ahol egyedül a producerek állandóak, és aztán az aktuális trendeknek, hangzásnak vagy elképzelésnek megfelelően keresnek mindig új vokalistákat a különböző projektekhez. Ez a kifejezés egyébként a most következő két formációra is igaz, mert hogy még az Enigmánál Michael Cretu, addig a Sweetboxnál pedig Roberto Rosan és Heiko Schmidt voltak az agytröszt az egész projekt mögött. Return to Innocence, aztán pedig Everything's Gonna Be Alright itt a Besten, a legjobb zenék között.

Best of a legjobb zenék. Kerek 30 évet ugrunk vissza a következő dallal. 1996, a The Sound Lovers érkezik. A Runaway-el itt a Bestán.

Best of a legjobb zenék. Tegnap még csak az előregisztrált tagok vehettek részt a jegyek előértékesítésében, de ma már a széles nagy közönség is vehet jegyet a Simply Red 27-es nyári európai turnéjára, feltéve, hogyha maradt még belőlük. In the Lot of Love, fascinating the best time.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Többszöri visszautasítás után 27 év elteltével Fatboy Slim végre megkapta a Rolling Stones-tól az engedélyt, hogy hivatalosan is kiadhassa azt a remixet, amelyben saját dalát, a Rockefeller Skanket rakta össze a Rolling Stones I Can Get No Satisfaction című klasszikusával, és hogy igazán nagy legyen az öröm, megkapta az eredeti felvételeket a Stones-tól is, csak hogy minél jobb minőségben készülhessen ez a hivatal. Remix. Nálunk most az eredeti Rockefeller Skank érkezik a következő órában. A Flashdance című filmről pedig általában három dalra szoktak emlékezni az emberek. A She's a Maniac címűre, amikor Jennifer Beals borzasztóan tapos a lábával. A What a Feelingre, ami a film legvégén csendül fel a tánciskolai felvételi jelenetben. Meg van az a harmadik, amikor a nightclubban a műsor végén a hölgy magára engedi azt a borzasztó sok vizet. Na, annak a dalnak a címét és az előadóját általában senki nem tudja, mégis ebből csinált remixet annó a Deep Dish. Shandy Cinnamon, He's a Dream, ez az eredeti, és a Flashdance a Deep Dish-től pedig érkezik. Ezek a következő órában itt a Best FM.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 100,7 Best FM.
4: 100,7 Best FM.
3: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Tréger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Ellenőrzik a teljes élelmiszerláncot. Próbafűtést javasolnak a hevesi tűzoltók. Drogügyek miatt tartóztattak le 5 embert. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 23-a van, szerda. Nem csak a boltok polcain található termékeket vizsgálja a Névi. A teljes élelmiszerláncot ellenőrzik, a talajtól kezdve a vetőmagokon, növényvédőszereken és takarmányon át, egészen a növényi és állati eredetű élelmiszerekig. A laboratóriumi vizsgálatok nagyságrendjéről Nagy Attila, a Névik Élelmiszerlánc Biztonsági Laboratórium igazgatóságának vezetője beszélt a hatóság közösségi oldalán.
2: Az élelmiszerek kapcsán szerteágazó vizsgálatokat végzünk, minden típusú élelmiszert vizsgálunk, amely az asztalunkra kerül. A vizsgálataink kb. 30 ezer mintát jelentenek évente, ezeket hatósági kollégáink ellenőrzés keretében különböző élelmiszer előállítóknál forgalmazásban vizsgálják, és az élelmiszer eredeti megbetegedés kapcsán akár magánszemélyek mintáit is vizsgáljuk.
1: A hideg idő beállta előtt érdemes próbafűtést végezni az otthonokban. Hívja fel a figyelmet a hevesi katasztrófavédelem. Így még időben kiderülhetnek a fűtőberendezések hibái, amelyek akár lakástüzet vagy szénmonoxid mérgezést is okozhatnak. A szakemberek a fűtőeszközök évenkénti átvizsgálását és a kémények rendszeres ellenőrzését is javasolják. A családi házakban élőknek maguknak kell időpontot foglalniuk az ingyenes kémény ellenőrzésre, míg a társas házakhoz automatikusan érkeznek a kéményseprők. Nyílt égésterű berendezések mellett megfelelő szellőzésről és szénmonoxid érzékelőről is érdemes gondoskodni. Olvasható a megyei igazgatóság közleményében. Kábítószerkereskedelem gyanúja miatt 5 ember került letartóztatásba egy hevesen lebonyolított drogügylet után. A megyei rendőrség közleménye szerint egy helyi férfi mintegy 38 g kábító hatású anyagot adott el 133 ezer forintért egy erdőteleki férfinak és egy budapesti nőnek. A párost röviddel később ellenőrizték, a nő ruházatában pedig megtalálták az anyagot. A gyanú szerint a drogot egy 23 éves erdőteleki férfi megbízásából vásárolták, aki azt tovább értékesítésre szánta. Otthonában kábító hatású anyagokat, mérlegeket és több mobiltelefont is lefoglaltak. Az ügy 5 gyanúsítottját őrizetbe vették, a bíróság pedig valamennyiük letartóztatását elrendelte. Hűvös, de többnyire napos idő várható térségünkben. A reggeli órákban mindössze 6-9 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Napközben a napsütés hatására 19-20 fokig melegszik a levegő. Jelentős csapadék nem valószínű a térségben. A következő napokban időnként több felhő érkezhet és kisebb zápor is kialakulhat. A nappali hőmérséklet egyelőre 20 fok környékén marad.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen!

Ezt a legjobb zenék 1997-ben ezen a napon jelent meg a Rolling Stones Bridges to Babylon című albuma, és rögtön ezen a napon el is indultak világkörüli turnéra. Az észak-amerikai koncerteken pedig olyan előzenekarai voltak a Stonesnak, mint a Foo Fighters, Sheryl Crow, vagy a most érkező Jamiroquai. Némi a Can't Hit.

0: Best FM, a legjobb zenék. Viszonylag kis területet érint, és rövid ideig tart, de azért inkább szólok mindenkinek. Ma délután 3-tól este 10-ig a Várkert bazár főbejáratával szemben lévő parkolóban tilos megállni delegáció közlekedése miatt. Hogyha van friss közlekedési infótok, akkor hívjatok, írjatok SMS-t, vagy küldjetek Viber üzenetet 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

kettő nap, és holnap után szeptember 25-én érkezik ennek a dalnak a friss remixe. Köszönhetően annak, hogy az eredeti kereken 20 évvel ezelőtt, 2006-ban jelent meg. Seamus Haji lesz most is majd a felelős az új verzióért. Érkezik a Booty Love, a Boogie Tonight-tal itt a Westen, a legjobb zenék között.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez a mai Best reggel is kereken 6 óra hosszúságú, és hiába fordulunk rá mindjárt az utolsó órára, természetesen a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereiből van még bőven. Szóval maradt ebből még 11 és dél közöttre is. Mark Ronson és az Uptown Funk érkezik hamarosan. És ugyan december második felében Bryan Adams ismét érkezik Magyarországra, nálunk szerencsére nem kell már rá annyit várni, hiszen a következő órában jön a Cloud Number 9.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Visszakerülnek a gyermekvédelemhez a javító intézetek itthon. Túl vagyunk az első őszi kisebb fagyon. Elstartolt az Európai Sporthét. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Jövő hónap elejétől ismét a gyermekvédelmi rendszerhez tartoznak a javító intézetek. Az országgyűlés 135 igen és 50 nem szavazattal fogadta el az erről szóló törvényjavaslatot. Az indoklás szerint a javító intézeti nevelés ugyan a fiatalok szabadságának korlátozásával jár, elsődleges feladata azonban a nevelés és a társadalmi visszailleszkedés elősegítése, ezért a gyermekvédelmi rendszerben van a helye. A javító intézetek tavaly decemberben kerültek a büntetés végrehajtás irányítása alá, így kevesebb, mint egy év után változik ismét a fenntartásuk. Teljes kapacitáson termelhet a MOL 100 halombattai finomítója, befejezték a tavaly őszi tűzesetben megsérült üzem építési munkálatait. A helyreállítás 18 milliárd forintba került, ebből a pénzből elbontották és újjáépítették a károsodott vasbeton szerkezetet, megjavították az érintett berendezéseket, új szivattyúkat telepítettek és 8 kilométernyi csővezetéket cseréltek ki. Fontos könnyítés, új funkcióval bővült a digitális állampolgárság program. A DÁB-hoz csatlakozó szolgáltatók ezentúl a felhasználó engedélyével közvetlenül a hiteles állami nyilvántartásokból kérhetik le, például a személyazonosító és lakcímadatokat. Így az elektronikus ügyintézés során kevesebbszer kell ugyanazokat az információkat megadni, igazolásokat beszerezni vagy dokumentumokat feltölteni. Elindult az Európai Sporthét. Magyarország mellett Európa szerte 40 országban várják mozgásra az embereket. Itthon egész szeptemberben tart a Biactive programsorozat, amelyhez több mint 600 település csatlakozott. A mozgás térképre több mint 1860, többségében ingyenes program került fel, ami új rekord. A kínálatban futás, kerékpározás, tánc, jóga, fitness és számos közösségi sportesemény is szerepel. További részletek az Európai Sporthét per mozgás térkép oldalon. Megérkezett az idei ősz első fagyos hajnala. A Hungaromet szerint ma hajnalban Zabaron mínusz 0,1 fokot mértek. Mindez azt jelzi, hogy a fagyzugos területeken lehet már fagyokra számítani hajnalonként.

0: slágerei.
1: Ugye messze van még az év vége, de biztos vagyok benne, hogy a 2026-os évvégi összesítésekben majd itthon sportszempontból valószínűleg a futball kapja a legnagyobb szerepet. Mert hát volt ugye egy futballvilágbajnokság, és hát mi rendezhettük az idei Bajnokok Ligája döntőt is a Puskásban. A FIFA vadonatúj hivatalos himnusza érkezik majd nem sokára Robbie Williamstől és Lauro Pausinitől.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Nelly Furtado harmadik nagy lemeze, a Loose, amely hát vitathatatlanul világsztárrá tette az énekesnőt. Kereken 20 évvel ezelőtt jelent meg, úgyhogy múlt héten egy 20. évfordulós limitált külön kiadást dobtak piacra ennek örömére. Most nem a harmadik, hanem az első album egyik kis lemeze, a Turn of the Lights érkezik itt a Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék Cloud Number 9 után és Rihanna Umbrella előtt. Beszéljünk pár szót a hónapi időjárásról, mert hát sajnos abszolút ide passzol. Szükség lesz holnap az esernyőre, meg valami melegebb ruhára, meg fejfájás csillapításra is, mert a 19 fokos nappali maximum mellett hidegfrontra, szélre és záporra kell majd számítani országszerte mindenhol.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Oscar-díjas színész és Grammy-díjas zenész, és 2 nap múlva ünnepli 58. születésnapját. William Carroll Smith Jr., vagy ahogy a világ ismeri, The Fresh Prince, azaz Will Smith. Isten éltesse, jön a Miami-t.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Majoros Rita déltől egészen este 6-ig, aztán 6-kor visszajövök 2 órányi mix erejéig, utána pedig majd Biki Big Favi Tomi lesz a Night Shift házi gazdája, ami pedig a következő órát illeti. Mojoék érkeznek majd a Chillinnel. Bob Marley pedig hozza magával Funkstar Deluxe-ot és a Sun is Shining-ot. Én pedig megyek, aztán 6-kor jövök megint.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM.
4: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.
5: Yes. Baby, come on. Martinez, you ready, girl?
6: Come on, let's do this.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Euromilliárdos uniós források szabadulhatnak fel Magyarország számára. Kiskorúak loptak autókat Baranyában. Változóan felhős időre számíthatunk, csapadék elvétve lehet. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Több mint 4 milliárd eurónyi uniós forrás válhat ismét elérhetővé Magyarország számára. Az Európai Bizottság azt javasolja az uniós tagállamokat képviselő tanácsnak, hogy oldja fel a Magyarországgal szemben 2022-ben elrendelt intézkedéseket. A döntés 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrást érintene, és helyreállhatna az érintett magyar egyetemek hozzáférése az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz is. A bizottság szerint Magyarország megfelelően kezelt az uniós költségvetést veszélyeztető, korábban azonosított problémákat. Jelentősen megdrágult a dízel üzemanyag Európában. Egy friss elemzés szerint az év elejéhez képest 40%-kal emelkedett az ára az Európai Unióban, így egy 50 literes tankolás átlagosan mintegy 30 euróval kerülhet többe. A drágulás hátterében elsősorban a hormuzi szoros körüli feszültségek és az orosz finomítókat ért csapások állnak. Európa különösen érzékeny egyébként az áremelkedésre, mivel a gázolaj a kontinens kőolaj felhasználásának több mint 40%-át adja. Egyre nagyobb a kereslet a csemegeszőlő iránt idehaza. Az Agrárkamara közölte, hogy az igények megemelkedése miatt jelentős importra szorulunk. Az import szőlő legnagyobb része olasz, spanyol és Görögországból, Egyiptomból, Indiából származik, de érkezik szőlő Dél-Afrikából, Chiléből, Brazíliából és Perúból is. 10 évesek loptak el két összesen csak nem 40 millió forintot érő autót egy pécsi kereskedésből. A rendőrség szerint egy 17 éves fiatal két társával egy 13 és egy 11 éves fiúval jutott be az épületbe, ahonnan megszerezték a slusszkulcsokat. Ezután beültek a két autóba, áttörték a kereskedés kapuját, majd Mohács felé indultak. A rendőrök két órán belül megtalálták őket. A két fiatalabb Kisnyárádon árokba hajtott az egyik autóval. A 17 éves társukat lánycsókon fogták el. A másik kocsit sértetlenül találták meg. A legidősebb fiatalt őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

0: jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép szerdát, igazán kellemes délután kívánok mindenkinek, és jó étvágyat az éppen ebéd közben rádiót hallgatóknak. Én Majoros Rita vagyok, a következő néhány órát töltsék velem, és a leghangulatosabb zenékkel. Jön majd Taylor Swift, itt lesz Bob Marley zenéje, majd Dear Henny is, de most Lenny Kravitz-el indul a délután. Jön a Chamber.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Csodálatos szerdát kívánok mindenkinek. Nagyon remélem, hogy jól telik a hét, és így a hét közepén már egy kicsit fellélegeztünk, mert hogy annyira vagyunk a következő hétvégétől, mint az elmúlt hétvégétől, úgyhogy talán ez egy kicsit pozitívum már. Na meg az, hogy süt a nap, és itt vannak a jó zenék. Úgyhogy tartsanak velem egész délután, én hozom a legtutibbakat, és a napkérdését is már izgulok, úgyhogy lehet velem tartani, és Bob Merlivel. Na de jön majd a Magna Cum Laude is, Taylor Swift is, most pedig egy csodás dal, egy kis bemelegítés, Charles és Eddie slágere, Hore Lights You, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is jövök útinfokkal egész délután. Cserébe annyit kérek, ha önök is látnak valamit, akkor hívjanak fel az infokkal, vagy írjanak a 0620 55 55 155-re. Ma nagyon erős a forgalom az M1-es autópályán. Már most Tata és az M0-as autóút között szakaszosan torlódik a forgalom. A legkritikusabb szakasz, ezt írják a hallgatók, Tatabányánál van. Tatától erősen lassulnak, de Tatabányánál a terelés előtt már legalább 5 km hosszan araszolnak, sőt megállnak az autók. A külső sávot szinte csak a kamionok foglalják el, közüljük kerülni, hát az jelentős menetidő többlet, úgyhogy azt írják a hallgatók, hogy egyáltalán nem érdemes, aki teheti, Tatától térje le az egyes főútra. A 38-as kilométernél Óbaroknál a belső sávon is közel 1 km-es torlódás van. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ma délután ide várom az útinfókat, bárki bármerre jár, jöhet az info, vagy hogyha esetleg van kerülőútról tudomásuk, jobb ötletük, más útvonalok, azt is megköszönöm, ha megírják, vagy felhívnak vele. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Valamitől ma annyira nyugis ez a délután, mindenki csinálja a maga dolgát, a hallgatóink közül is a legtöbben azt írják, hogy egyszerűen csak olyan nyugis őszi délután van, úgyhogy ennek szellemében folytatódik a hangulat itt a Best FM-en is, méghozzá George Michael és Mary J. Blige dalával, mert hogy mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek, utána az ASZ érkezik. De azért pörget majd minket a Roy és Ádám, hiszen itt lesz a Csapból is én folyok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Készül a magyar oktatás új stratégiája. Több dunaparti település ivóvíz ellátását fejlesztették. Októberben Budapest Európa futófővárosa lesz. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Év végére készül el a magyar oktatás új stratégiája, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A tervekben kiemelt szerepet kap a gyerekeket körülvevő digitális világ, a közösségi média és a mesterséges intelligencia. Készül egy új nemzeti alaptanterv is, amelyet a bevezetés előtt tesztelnek. Átfogó szövegértésfejlesztési programot is indítanak, külön figyelmet fordítva a problémák korai felismerésére. A miniszter szerint az új oktatási rendszer kialakítását széles szakmai és társadalmi egyeztetésre alapozzák. Újra fogad betegeket a szegedi koraszülött intenzív osztály. Korábban azért rendeltek el felvételi zárlatot, mert a rendszeres szűrővizsgálatok során egy multirezisztens baktérium jelenlétét mutatták ki. A Szegedi Tudományegyetem közlése szerint az érintett újszülöttek egyikénél sem jelentkeztek tünetek. Az osztályon elvégezték a szükséges fertőtlenítést és az előírt ellenőrzéseket. Az ezt követően levett levegő és felületi minták minden esetben negatívak lettek, ezért a népegészségügyi hatóság feloldotta a felvételi zárlatot. Befejeződött 7 dunaparti település ivóvíz ellátásának fejlesztése. A több mint 13 milliárd forintos beruházás Adonyt, Belojániszt, Besnyőt, Iváncsát, Kulcsot, Pusztaszabolcsot és Velencét érinti. A projekt során bővítették az Ercsi vízbázist, 3 új kutat létesítettek, több településen új nyomásfokozó gépház és fertőtlenítő épült. Emellett több mint 20 kilométernyi új ivóvíz távvezetéket fektettek le. A Dunántúli regionális vízmű szerint a beruházás biztonságosabbá válik az érintett települések ivóvíz ellátása, és növekszik a térség vízkezelési kapacitása is. 14 versenyszámmal rendezik meg október 10-én és 11-én a 41. Spár Budapest Maraton Fesztivált. A szervezők idén is hatalmas tömegre számítanak, több mint 120 országból érkeznek külföldi futók, a hazai indulók pedig csaknem 1100 települést képviselnek. Az útvonal Budapest több világörökségi helyszínét is érinti. Változóan felhős napos idő várható, de időnként erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Zápor csak kevés helyen, elsősorban északkeleten és keleten fordulhat elő. 17 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap nyugat, északnyugat felől átmenetileg több felhő érkezik. Elszórtan eső zápor délnyugaton, akár szivatar is kialakulhat. A szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik majd. A csúcs hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép szerdát kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Egy óra is elmúlt 4 perccel, úgyhogy suhanunk tovább ebben a délutámra legjobb zenékkel, mint mondjuk a De La Soul.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zené, Curtis Fehér Rózsája után a Della Soul zenél, de előtte jövök a nap kérdésével. Azt hiszem, mindannyian voltunk már olyan szituációban, hogy eljött egy program, amire egyébként egyáltalán nem volt kedvünk elmenni, fáradtak voltunk, vagy tényleg teljesen mindegy miért, de nem akartunk elmenni, úgyhogy kifogást gyártottunk. Na de, mi az a kifogás, amit már használtunk, hogy ne kelljen valahova elmennünk? Mi volt az akár a legjobb ötlet, vagy éppen a legbénább és legátlátszóbb? Jöhetnek a kifogások. Nekem például azok az ismerőseim, akiknek gyerekük van, általában azt szokták mondani, hogy hát arra fogják, hogy a gyerek belenzasodott, vagy éppen nem talált a babysittert, stb. Ezt mindig rá lehet fogni. Na hát önök is így vannak? 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek. Én bevallom őszintén, félős vagyok ebből a szempontból, mert hogyha kitalálok valamit, ami akár hazugság, hogy mondjuk nem tudom, beteg lett a kutyám, akkor attól félek, hogy utána tényleg az lesz, úgyhogy próbálok valami olyat kitalálni, ami nem ilyesmivel kapcsolatos, hanem akár mondjuk saját magammal, hogy nem érzem jól magam, vagy ilyesmi, bár mondjuk az is visszaüthet. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha nálam merészebbek, akkor is jöhetnek a kifogások, de nyugodtan hívjanak fel, ha inkább elmesélnék. Miközben Brandit hallgatunk, vagy a Della Soul dalát. Ring, ring, ring a Best FM-en. Egy kis jó hangulat.

0: will get back to you.
1: Best FM. Best FM. A legjobb, a legjobb zenék.
2: Dog Chan. Big Rocker.

0: Best FM a legjobb zenék. Van egy fontos infóm a 81-es főúton autózóknak. Mezőgazdasági rakomány szóródott Sörét közelében az útra. A 17-es kilométernél a takarítás idejére félpályás korlátozás lépett életbe. Erős a forgalom továbbra is az M1-esen a főváros felé Tata és az M0-as autóút között. Torlódás van, és a leginkább kritikus szakasz Tatabányánál van. Tatától erősen lassulnak, de Tatabányánál a terelés előtt már legalább 5 kilométer hosszú az arra szólás. A külső sávot szinte csak a kamionok foglalják el, úgyhogy menetidő többletet okoz, hogyha valaki közéjük keveredik. Aki inkább teheti, Tatától térje le az 1-es főútra. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van még útinfója, küldje el. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Fogtam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged, itt sem vagy már.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ma délután kifogásokra vagyok kíváncsi. Olyan kifogásokra, amiket használtunk már annak érdekében, hogy valahova ne kelljen elmennünk. És én azt mondtam az előző órában, hogy én bizony egy picit félek ebből a szempontból, mert ha azt mondom, hogy jaj, nem vagyok jól, nem tudok elmenni, akkor utána általában nem is voltam jól. Úgyhogy azt írja Laci, hogy jogos a félelme, mert hogy ő mindig így jár. Valamit ki szokott találni, fáj a hasam, fáj a fejem, stb. És egy órán belül általában ez meg is fájdul, úgyhogy hát ő is ezen a véleményen van, mint én. Na de önök milyen kifogásokat használtak, vagy használnak? 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber is hívható telefonszámunk, vagy esetleg önöknél is van ez a hasonló jelenség? Várom a válaszokat, cserébe hozzók a következő órában egy kis NSYNC-et. Mindjárt 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz majd a Unik is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Uniós források szabadulhatnak fel Magyarország számára, új funkcióval bővült a DAP. Nem viselhetnek focimezeket a diákok egy franciaországi iskolában. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Több mint 4 milliárd eurónyi uniós forrás válhat ismét elérhetővé Magyarország számára. Az Európai Bizottság azt javasolja az uniós tagállamokat képviselő tanácsnak, hogy oldja fel a Magyarországgal szemben 2022-ben elrendelt intézkedéseket. A döntés 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrást érintene, és helyreállhatna az érintett magyar egyetemek hozzáférése az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz is. A bizottság szerint Magyarország megfelelően kezelt az uniós költségvetést veszélyeztető, korábban azonosított problémákat. Teljes kapacitáson termelhet a MOL 100 halombattai finomítója, befejezték a tavaly őszi tűzesetben megsérült üzem építési munkálatait. A helyreállítás 18 milliárd forintba került, ebből a pénzből elbontották és újjáépítették a károsodott vasbeton szerkezetet, megjavították az érintett berendezéseket, új szivattyúkat telepítettek és 8 kilométernyi csővezetéket cseréltek ki. Fontos könnyítés, új funkcióval bővült a digitális állampolgárság program. A DAP-hoz csatlakozó szolgáltatók ezen túl a felhasználó engedélyével közvetlenül a hiteles állami nyilvántartásokból kérhetik le például a személyazonosító és lakcímadatokat. Így az elektronikus ügyintézés során kevesebbszer kell ugyanazokat az információkat megadni, igazolásokat beszerezni vagy dokumentumokat feltölteni. Nincs több Real, PSG vagy Marseille mez az iskolában, betiltották a sportmezek viselését egy francia kisváros Nemours egyik állami középiskolájában, mert túl sok vita robbant ki a diákok között a futballcsapatok miatt. Az intézmény szerint a meztilalom célja a nyugodtabb iskolai légkör megteremtése. A tanári kar egy része azonban kételkedik abban, hogy ettől megszűnnek a konfliktusok. A szabály ugyanis csak a ruházatra vonatkozik, így a klubcímeres tolltartók, füzetek és kulacsok maradhatnak. Márpedig a pedagógusok szerint ezek ugyanúgy alkalmasak lehetnek egy-egy foci vita kirobbantására. Szakadozik, csökken a felhőzet, ezt követően nagyrészt gomoly felhős napos időre van kilátás. Kevés helyen, nagyobb eséllyel északkeleten, keleten alakulhat ki zápor eső. A legmagasabb hőmérséklet 17 és 22 fok között várható. Holnap egy nyugatról kelet felé haladó magas szintű felhősáv érkezik. Csapadék nem valószínű, csupán keleten lehet kisebb eső, zápor a késő esti órákban. A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcsok 18 és 24 fok körül alakulnak majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Unique és a Füstláng nélkül, ezek pedig a válaszok a nap kérdésére. Arra vagyok ma kíváncsi, hogy mik voltak azok a kifogások, amiket mondtunk csak azért, hogy ne kelljen elmennünk valahová. Péter azt mondja, ő azzal bukott le egyszer, mert hogy ezek szerint a barátai szerint béna kifogás volt, hogy elromlott a zár, a bejárati ajtón, ő pedig belül maradt, és hogy most éppen várja a lakatost, közben pedig csak otthon ült pizsamában és filmet nézett, de tényleg nem volt kedve. Azt mondja, hogy így utólag visszagondolva elég átlátszónak tűnt, de akkor amúgy elfogadták a többiek, bár lehet, hogy röhögtek rajta. Eszter is írt, letöltöttem egy applikációt, ami kamu vonatsípolást meg pályaudvari zajt játszik le a háttérben. Ezzel hívtam fel a barátnőmet, hogy jaj, most értem a Nyugatiba, de lekéstem a vonatot, vissza kell fordulnom. Júj! Azért ez már egy mesteri fokozat. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek. Egyébként az is érdekel, hogyha valaki egyszerűen csak tényleg megmondja az igazat. Egyáltalán miért nem mondjuk meg tényleg az igazat? Nem tudom. 0-20-55-55-155, érdekelnek ezek a válaszok is. Mellé pedig hozom a legjobb zenéket, mert az Anastasia énekel mindjárt egy hatalmasat, jön a Paid My Dues, előtte pedig egy olyan dal, ami egy picit még visszarepít minket a nyárba, de garantáltan hozza az igazi jó hangulatot. Ashwat Shine, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Felső vezeték szakadás miatt pályázár várható az M1-es autópályán Herceghalom közelében. A 25-ös kilométernél a Hegyeshalom felé vezető oldalon jelenleg a külső sáv van zárva. Rövidesen mindkét irányban lezárják az autópályát, amíg a kábel áthúzás meg nem történik. Úgyhogy ezzel kell számolni. A munkálatok várhatóan 15-20 percet vesznek igénybe, de emiatt ugye torlódás lesz. Ma is erős a forgalom az M1-esen egyébként a főváros felé. A Tata és az M0-ás autóút között szakaszos torlódás van amúgy is, főként Tatabányánál. Tatától erősen lassulnak, de Tatabányánál a terelés előtt már több kilométeres az araszolás, úgyhogy ezzel amúgy is számolni kell. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk, hogyha bárkinek útinfója van. Ide írja meg, vagy hívjon fel, ha pedig tényleg bővebb infójuk van, nagyon megköszönöm a tájékoztatást. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Tart a szavazás az év kilátója címért. Piros lapot mutatnak az iskolai bántalmazásnak. Hevesben parkol a héten a kórházi szűrőbusz. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 23-a van, szerda. Tart a szavazás az év kilátója címért, amelyért idén is Magyarország 10 kilátója verseng. A voksokat szeptember 28-án éjfélig várják a szervezők az Aktív Kalandor hivatalos platformján. Mondta rádiónknak Bán Takács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója.
3: Soprontól a Balaton felvidéken, a Bakonyon, a Gerecsén, a Pilisen és a Börzsönyön keresztül egészen a Bükkig és a Zemplén talán összöke. Az évkilátója többről szól annál, hogy kiválasztunk egy építményt. Azt szeretnénk, hogyha az emberek ötleteket kapnának arra, hogy hova érdemes elindulni Magyarországon. Nagyon fontos üzenete az idei kampánynak az is, hogy ezekre az építményekre vigyáznunk is kell. Egy kilátó nem csak elkészül és onnantól örökké áll, folyamatosan karbantartás, gondoskodást is igényel. Fenntartható természetjárás része. Ne csak használjuk, hanem óvjuk is ezeket a helyeket és a környezetünket.
2: Heves megyei oktatási intézmények is csatlakoztak az iskolai bántalmazás elleni Piros Lap programhoz. A diákok a tanév során saját kampányokat készítenek, feltérképezik az osztályok problémáit és közös szabályokat fogalmaznak meg. A programban az általános és középiskolás osztályok megtanulhatják felismerni a bántalmazás különböző formáit, és közösen léphetnek fel ellenük. A kezdeményezésben a diákoké a főszerep, a pedagógusok pedig segítik őket a kampány megvalósításában. Derül ki a projekt közleményéből. Az októberi Piros Lap nap eseményeihez Eger mellett Füzesabony, Pétervására és Domoszló is csatlakozik. Továbbra is helybe viszik a szűrővizsgálatokat Hevesben. Az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbuszai még október végéig járják a környéket. A cél, hogy a hátrányos helyzetű településeken is biztosítsák a lakosság számára a szűréseket és állapotfelméréseket. Ezek teljesen ingyenesek, derül ki az intézmény közleményéből. Megyénkben a héten a füzesabonyi járásban tűnik fel a szűrőbusz. A Szihalomban élőket szeptember 25-én várják a szűrővizsgálatokra. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is kora őszi időre készülhetünk környékünkön. A reggelek hidegek lesznek, helyenként 6-8 fokig is lehűlhet a levegő. Napközben azonban hosszabb időre kisüt a nap. A legmagasabb hőmérséklet 19-20 fok körül alakulhat. A következő napokban átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan zápor is előfordulhat. Komolyabb lehűlés azonban már nem látszik az előrejelzésekben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, Eger, a munkahét közepe van, szerda, ráadásul 15 óra, lassan vége a munkaidőnek. Engem Szávai Rihárnak hívnak, én leszek az, aki itt a Best FM-en ma délután haza kíséri majd Önöket. Remélem, hogy velem tartanak, hasznos egri információkkal és a legnagyobb Best FM slágerekkel készültem erre a délutánra is. Madonnával indul az óra, ez a Give It To Me, itt a Best-en.
0: 100,7 Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Best FM. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: a képlet.
1: 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Hello Eger, csodás szerda délután kívánok mindenkinek. 15 óra és 23 perc az egészen pontos idő. Várom egészen 18 óráig, bezárulok a közlekedési információkat Egerből és a környék útjairól a 0620-355-65-55-ös SMS és Viber számunkon. Ha bármi említésre érdemes dolgot látnak, hallanak, akkor jöhet az információ. Én pedig hozok egyet, mert hogy szeptember 27-én, azaz ezen a héten vasárnap rendezi meg az Egri Testedző Klub a 29. barokk futó parádét itt szeretett városunkban. Eger egyikkel legtöbb embert megmozgató sport rendezvényen három távon, 3 és 7, valamint 14 kilométeren állhatnak rajthoz a résztvevők. A futóverseny rajtja és célja egyaránt az Érsekkertben lesz, ahonnan a mezőny Eger utcáin kijelölt útvonalakon teljesíti az egyes távokat. A rendezvény miatt a futóverseny útvonalán 10 és 12 óra között szakaszos útlezárásokra és forgalomkorlátozásokra is kell majd számítani, ezért az arra közlekedőknek érdemes fokozott figyelemmel és esetleges menetidő növekedéssel számolniuk. A terelések és a lezárások koordinálását a rendőrség, az Agria speciális mentő és tűzoltó csoport, valamint a helyi polgárőr egyesületek segítik. A szervezők a közlekedők türelmét és megértését kérik a verseny ideje alatt, mindez tehát szeptember 27-én, azaz most vasárnap barokk futó parádé itt Egerben. Mindenkinek jó mozgást kívánok egyébként, aki részt vesz ezen a fantasztikus megmérettetésen. A közlekedési információkkal is felhérő programajánló után pedig már is a Planet Funk-kal folytatjuk tovább. Nagyszerű sláger jön egyenesen 2000-ből, ez a Chase the Sun, itt a Westen.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Egerben ez az önkedvenc rádiója. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.

0: 100,7 a Best FM, a legjobb zenék. Hello Eger, kellemes délutánt kívánok mindenkinek, egy nagyszerű program ajánlatával folytatjuk ismételten itt a Besten, ugyanis Kádár L. Gellért, a Hunyadi című sorozat cím szereplője érkezik Egerbe szeptember 30-án, tehát jövő hét szerdán, úgyhogy még senki nem maradt le semmiről. A színész ezúttal nem elsősorban a nagyszabású történelmi produkcióról és Hunyadi János szerepéről beszél majd, a Kerek Perec pódium beszélgetés középpontjában az ember, a férfi és a szerepek mögötti személyiség áll majd. A Hunyadi sorozat Kádár L. Gellért számára országos ismertséget hozott, a produkció révén pedig külföldön is széles közönség ismerhette meg a nevét. Az Egri Est szervezői azonban most arra kíváncsiak, ki áll az ismert karakter mögött. A Férfi a szerep mögött című beszélgetésen többek között önismeretről, az élet fontos kérdéseiről, a férfi szerepről, a férfi és a nő kapcsolatáról, intimitásról és önmagunk felvállalásáról is szó esik majd. A mintegy másfél órás személyes hangvételű találkozó a Kerek Perec pódium beszélgetések sorozat része. A beszélgetés moderátora Czöveg Zsuzsanna, önismereti mentor, és a Lollokház háziasszonya Törőcsik Csilla. Az esemény szeptember 30-án jövő héten szerdán 18 órától rendezik meg a Lollokház Connect rendezvény terében. A szervezők külön felhívják a figyelmet arra, hogy a beszélgetés ezúttal sem televízióban, sem az interneten nem lesz visszanézhető, így Kádár L. Gellért személyes gondolatait kizárólag a helyszínen hallgathatja a közönség, tehát aki bújt, aki nem, akkor ha valaki nincs ott, akkor ezzel többet nem találkozhat. Úgyhogy ha valaki szeretne tényleg személyesen találkozni Kádár L. Gellérte, akkor irány a Connect rendezvény tér jövő héten szerdán 18 órától. A programhoz jó szórakozást kívánunk. Amy Winehouse érkezik a fájdalmasan fiatalon elhunyt énekesnő és a Back to Black című egyik legnagyobb slágere itt a Westen mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

100,7 Best FM a legjobb zenékbe is futott az első SMS-ünk közlekedési információkat illetően, mert hogy a sebességet mérnek Andornak tája belterületén. Nagyon szépen köszönjük Noéminek, hogy elküldte nekünk. Pontos helyszínt nem írta, a lényeg az, hogy ha Andornakon közlekedik, akkor jó, hogyha észben tartja ezt. Azért az sem elhanyagolható információ, hogy a rendőrség a napokban fokozott ellenőrzést is tart, ahol a biztonsági övre mennek leginkább, illetőleg ha motorkerékpárt használ, akkor nyilvánvalóan a bukós és az egyéb kötelező tartozékok azok, amik górcső alá kerülnek egy-egy ilyen ellenőrzés alkalmával, úgyhogy azért jó, hogyha erre is figyel, tehát csat, övet be, bukós is csak föl, ezek a legfontosabbak jelen pillanatban. Ami pedig a folytatást illeti, jön a Bombón és a Viva España, itt a Best kedvencek között Szolnoki Petivel a főszerepben. Köszönjük szépen!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Hivatalosan is búcsút inthetünk a nyárnak. Nemzetközi mezőnyben bizonyított a gyöngyösi tűzoltó. Nem volt hiány autós élményekből. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Hivatalosan is búcsút inthetünk a nyárnak, ugyanis ma hajnalban beköszöntött a csillagászati ősz. Elértük azt a pontot, amikor a Föld olyan pozícióba került, hogy a világ szinte minden pontján egyforma hosszú a nappal és az éjszaka. Innentől kezdve viszont a nappalok folyamatosan rövidülnek, mondja Nagyváradi László csillagász.
3: A Föld tengelyfedesége egy olyan szögben áll, amikor a hosszúsági körök, a délkörök, a meridiánok, azok egybeesnek ugye a forgástengelye. Tehát így az árnyékos oldal és a megvilágított oldal derékszögben metsződik. Ez azt jelenti, hogy az eszkimóktól a busmanokig mindenkinek azon a napon 12 óra a nappal és 12 óra az éjszaka. Véget ér az északi féltekén a nyár. Ilyenkor megindul a nap a déli félteke irányába, és ott ugye tavasz van, és aztán mennek a nyárba.
2: Eredményesen szerepelt az ország legerősebb tűzoltója nemzetközi versenyen a gyöngyösi hivatásos tűzoltóság egyik tagja. Pintér Sándor tűzoltó őrmester kategóriájában a 15. helyen végzett a Bükkfürdőn rendezett megmérettetésen. A versenyen mintegy 100 hazai és külföldi tűzoltó tette próbára erejét és állóképességét. A résztvevőknek teljes felszerelésben kellett a többi közt egy 12 méteres állványt megmászniuk, nehéz tömlőket mozgatniuk és kalapáccsal egy gerendát továbbütniük. A pálya végén célba lövés, majd egy súlyos bábú célba húzása várt rájuk. A nemzetközi mezőnybe Szlovákiából, Horvátországból, Csehországból és Ausztriából is érkeztek versenyzők. Adta hírül a megyei katasztrófavédelem. Autós családi nappal várták az érdeklődőket Visontán, ahol a látogatók a különböző járműveket nem csak megnézhették, hanem ki is próbálhatták. A rendezvényt negyedik alkalommal szervezte meg a Sik R autó. A terepályán 4 kerék meghajtású modellekkel, a versenypályán pedig többféle autóval szerezhettek vezetési élményt a résztvevők. Formula autókba is be lehetett ülni, a regisztrálók között pedig tesztköröket és élményvezetéseket sorsoltak ki. A gyerekeket 30 állomásos játéksátor és ajándékok várták. A családi napot a cég elsősorban korábbi és lendő ügyfeleinek szervezte meg. Számolt be róla a Gyöngyös Ma. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Hűvös, de többnyire napos idő várható térségünkben. A reggeli órákban mindössze 6-9 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Napközben a napsütés hatására 19-20 fokig melegszik a levegő. Jelentős csapadék nem valószínű a térségben. A következő napokban időnként több felhő érkezhet, és kisebb zápor is kialakulhat. A nappali hőmérséklet egyelőre 20 fok környékén marad.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: 16 óra után járunk 4 perccel. Hello Eger, kellemes délután kívánok mindenkinek. Indul a csúcsforgalom, nagyon sokan vannak az utakon, vezessenek nagyon óvatosan. A hazafelé út az a legnagyobb slágereket továbbra is itt a Best FM-en találják. Ezek mellé hozok majd természetesen hasznos infókat Egerből. Én Szávai Richard vagyok, az órát pedig a Gorillázzal indítjuk. Érkezik a Dare.
1: 100,7 Best FM.

100,7 Best FM a legjobb zenék. Hello Eger, kellemes délutánt kívánok mindenkinek. 16 óra 27 perc a pontos idő. Egy újabb nagyszerű programra invitálom most önöket, ugyanis fennállásának immár a 25. évfordulóját ünnepli a Kárpát Egyesület, amelynek jubileuma alkalmából ünnepi tárlat nyílik szeptember 26-án szombaton az Agria Park galériában. A kiállítást október közepéig tekinthetik meg az érdeklődők. A Kárpát Egyesület Eger című ünnepi tárlat megnyitóját, tehát szombaton 17 órakor tartják az Agria Park első emeletén található közösségi térben. A vendégeket Tice Nándor, a Kárpát Egyesület Eger elnöke köszönti, aki egyben a kiállítást is megnyitja majd. Az ünnepi eseményen közreműködik Gyura Fanni énekes előadó művész, valamint Lázár Attila gitáron, az est moderátora pedig Teleki Klári galéria vezető művészet pártoló lesz. A jubileumi kiállítás megnyitót követően október 14-ig lesz látogatható az Agria Parkban. Ha úgy gondolja, látogasson el, nagyon jó szórakozást kívánunk hozzá. Nálunk pedig, ami a folytatást illeti, a Black Eyed Peas-zel menjünk tovább, érkezik a Meet Me Halfway, itt a Best kedvencek között.

0: 101,7 Best FM a legjobb zenék. Hello Eger, csodás délután kívánok mindenkinek, a pontos idő 16 óra és 41 perc utolévők. Figyelem, gyakorlatilag a négy sávosan a Vörösmarty úttól a Lajosváros végéig dolgoznak, hol félpályán halad a forgalom, hol tereléssel. Legyenek óvatosak, türelmesek és figyelmesek. Az érintett útszakaszon ez december 15-ig nagy valószínűséggel így lesz, akkorra ígérik az átadást, így a teljes szakaszt illetően. No hát ennyit egyelőre a négy sávosról, aztán sebességet mérnek Andor Naktája belterületén. Noéminek nagyon szépen köszönöm, hogy az előző órában ezt az üzenetet elküldte, azt pedig már Pistitől tudjuk, hogy az M3-as autópályán a Halász Aranyosi pihenőhelynél is mérnek, méghozzá a főváros irányába, tehát hogyha arra közlekedik, akkor ezt is jó, hogyha észben tartja, ha pedig van közlekedési infója, jöhet továbbra is a 0620-355-65-55-ös SMS és Viberre számunkra. Ami a folytatást illeti, a hősökkel megyünk tovább mindjárt, jön a játszunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

100,7 Best FM a legjobb zenék. Hello Eger, kellemes délután kívánok mindenkinek, jó utat az úton lévőknek. 8 perccel járunk 17 óra előtt. Egy gyors info az időjárásról, ugye jelenleg változékony időben van részünk, hol süt a nap, hol felhősödik, hol jön egy kis zápor. Na most úgy tűnik, hogy visszatér a vénasszonyok nyara, most erről írnak a meteorológusok, ugyanis hétvégétől megszűnik a hűvös levegő utánpótlása, egy anticiklonhoz magával száraz, napos, egyre melegebb időt. A holnapi nap ugyan elér még minket egy hideg front, de számottevő csapadékot ez sem fog hozni a változatosság kedvéért. Ez lesz az utolsó front erre a hónapra, a hétvégétől ugyanis egyre inkább egy magassági gerinc és a hozzá kapcsolódó anticiklon alakítja majd az időjárásunkat, írja az Időkép. Ennek köszönhetően szeptember utolsó napjaiban beköszönt majd az igazi vénasszonyok nyara. Már a hajnalok kifejezetten hűvösek lesznek, a hidegre érzékeny helyeken 5 fok köré csökkenhet a hőmérséklet. A nappali felmelegedés fokozatosan erősödni fog, vasárnap már 21-25, hétfőn pedig 22-27, sőt kedden akár 23-29 fokot is mérhetünk majd a legmelegebb délutáni órákban, tehát közel leszünk a 30-hoz ismét. A kellemes simogató napsütést inkább csak a Dunántúlon zavarja majd ezekben a napokban élénk déli délkeleti szél, mivel száraz marad az idő, az asszály számottevő mérséklődésére, tehát ebben a hónapban sincs már semmi esély. Viszont a kellemes nappalokra igen, itt a környékünkön is úgy tűnik, hogy az esernyőt is otthon felejthetjük majd a hétvégétől egy időre. No hát ennyit az időjárásról. A folytatás a House of Glassé, érkezik a Disco Down, itt a best kedvencek között 2000-ből. Hello Eger, csodás délután mindenkinek, sok türelmet az útra lévőktől.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Ungarocell.hu. Reklámot hallottak. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Ellenőrzik a teljes élelmiszerláncot. Próbafűtést javasolnak a hevesi tűzoltók. Drogügyek miatt tartóztattak le 5 embert. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 23-a van, szerda. Nem csak a boltok polcain található termékeket vizsgálja a Nébi. A teljes élelmiszerláncot ellenőrzik, a talajtól kezdve a vetőmagokon, növényvédőszereken és takarmányon át, egészen a növényi és állati eredetű élelmiszerekig. A laboratóriumi vizsgálatok nagyságrendjéről Nagy Attila, a Nébik Élelmiszerlánc Biztonsági Laboratórium igazgatóságának vezetője beszélt a hatóság közösségi oldalán.
2: Az élelmiszerek kapcsán szerteágazó vizsgálatokat végzünk, minden típusú élelmiszert vizsgálunk, amely az asztalunkra kerül. A vizsgálataink körülbelül 30 ezer mintát jelentenek évente, ezeket hatósági kollégáink ellenőrzés keretében különböző élelmiszer előállítóknál forgalmazásban vizsgálják, és az élelmiszer eredeti megbetegedés kapcsán akár magánszemélyek mintáit is vizsgáljuk.
1: A hideg idő beállta előtt érdemes próbafűtést végezni az otthonokban. Hívja fel a figyelmet a hevesi katasztrófa védelem. Így még időben kiderülhetnek a fűtőberendezések hibái, amelyek akár lakástüzet vagy szénmonoxid mérgezést is okozhatnak. A szakemberek a fűtőeszközök évenkénti átvizsgálását és a kémények rendszeres ellenőrzését is javasolják. A családi házakban élőknek maguknak kell időpontot foglalniuk az ingyenes kémény ellenőrzésre, míg a társasházakhoz automatikusan érkeznek a kéményseprők. Nyílt égésterű berendezések mellett megfelelő szellőzésről és szénmonoxid érzékelőről is érdemes gondoskodni. Olvasható a megyei igazgatóság közleményében. Kábítószerkereskedelem gyanúja miatt 5 ember került letartóztatásba egy hevesen lebonyolított drogügylet után. A megyei rendőrség közleménye szerint egy helyi férfi mintegy 38 g kábító hatású anyagot adott el 133 ezer forintért egy erdőteleki férfinak és egy budapesti nőnek. A párost röviddel később ellenőrizték, a nő ruházatában pedig megtalálták az anyagot. A gyanú szerint a drogot egy 23 éves erdőteleki férfi megbízásából vásárolták, aki azt tovább értékesítésre szánta. Otthonában kábító hatású anyagokat, mérlegeket és több mobiltelefont is lefoglaltak. Az ügy 5 gyanúsítottját őrizetbe vették, a bíróság pedig valamennyiük letartóztatását elrendelte. Hűvös, de többnyire napos idő várható térségünkben. A reggeli órákban mindössze 6-9 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Napközben a napsütés hatására 19-20 fokig melegszik a levegő. Jelentős csapadék nem valószínű a térségben. A következő napokban időnként több felhő érkezhet és kisebb zápor is kialakulhat. A nappali hőmérséklet egyelőre 20 fok környékén marad.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello Eger, kellemes délutánt kívánok mindenkinek, 17 óra múlt el 3 perccel. A híreket és információkat követően erre a szűk egy órára még Szávoly Richard visszakacsint, aztán a következő órában érkezik majd a Night Shift Wide Boy-ékkal, de addig is hasznos infók Egerből is a legnagyobb Best FM slágerek szólnak, már is kezdünk a Coldplay-jel itt a Best-en.
0: 100,7 Best

98,7 Best FM a legjobb zenék. Hello Eger, csodás szerda délutánt kívánok mindenkinek. Lássuk a legfrissebb viradási helyszíneket és időpontokat, hol és merre felé tarthatjuk tű alá a karjainkat a folytatásban. Azt mondja, hogy a héte legközelebb már pénteken lesz csak lehetőség viradásra, viszont itt Egerben az egyetem A épületében az Eszterházy tér egy számlat a Líceumban 13.30 és 16 óra között. Aztán 60-ban is van rá lehetőség, szeptember 26-án, azaz szombaton 9 és 13 óra között a 60-i kórház nővér szállójában, a Balassi Bálint utca 16 szám alatt, illetve Vámos Györkön is várják a véradókat szombaton 9 és 12 óra 30 perc között a Kovács László általános iskolában a Kossuth utca 6 szám alatt. A szervezők arra kérik mindazokat, akik egészségi állapotuk alapján vért adhatnak, hogy lehetőség szerint vegyenek részt valamelyik véradási alkalmon. Ezt a nevükben is nagyon köszönjük. Ami a folytatást illeti, már is egy nagyszerű slágerrel folytatjuk, jön Ed Sheeran és a Shivers a Besten.

0: 100,7 Best FM a legjobb zenék. Hello Eger, csodás délután mindenkinek. Micsoda slágerik voltak az Energy 52 és a Café Del Mar, az egyik legnagyobb klubkedvenc a mai napig. Gyors közlekedési információval megyünk tovább Mérnek Andornak tája be területén, illetve az M3-as autópályán a Halászaranyosi pihenőhelynél Budapest irányába. Tudjuk ezeket az információkat önöktől, ha van közlekedési info, az még 6 óráig jöhet, és akkor már is mondjuk ezeket. Vezessenek óvatosan, türelmesen, figyelmesen. 0620-355-6555 az SMS és a Viber számunk. Hárman párban folytatjuk mindjárt a United-dal itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

100,7 Best FM, a legjobb zenék, Hello Eger, kellemes délután kívánok mindenkinek, 10 perccel járunk 18 óra előtt, ez pedig azt jelenti, hogy mindjárt startol a Night Shift, és mivel szerda van, ezért White Boy mai vendége FND lesz, úgyhogy a következő 2 órában is jó kis dinamikus mix műsor érkezik itt a Best End, Szávoly Richard pedig most kiköszön, holnap ugyanitt ugyanebben az időpontban Rolicek Judit várja majd önöket, Biolex és a Schlepp, Lotfi Begivel közösen jön a Bababú, minden jót, bye bye!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Októbertől várhatóan teljes kapacitással termelhet a 100 halombattai finomító. Jön hétvégén a kutatók éjszakája. Néhol eshet majd holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Új funkcióval bővült a digitális állampolgárság program. A DAB-hoz csatlakozó szolgáltatók ezentúl a felhasználó engedélyével közvetlenül a hiteles állami nyilvántartásokból kérhetik le például a személyazonosító és lakcím adatokat. Így az elektronikus ügyintézés során kevesebb információt kell újra megadni, nem kell ugyanazokat az igazolásokat beszerezni vagy dokumentumokat feltölteni. Teljes kapacitáson termelhet októbertől a MOL 100 halombattai finomítója. Az egyik üzemben nagy tűz volt tavaly ősszel, a helyreállítás 18 milliárd forintba került. Ebből egyebek mellett elbontották és újjáépítették a károsodott vasbeton szerkezetet, megjavították a berendezéseket, új szivattyúkat telepítettek, és 8 kilométernyi csővezetéket cseréltek ki. A munkákkal végeztek, most előkészítik az újraindítást. Megkezdte a Black Friday akciók országos ellenőrzését a fogyasztóvédelem. A szakértők kiemelten figyelik, hogy a kereskedők betartják-e az árak feltüntetésére vonatkozó szabályokat. Tavaly ugyanis az üzletek csaknem negyedénél találtak hibát, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A fogyasztó számára ténylegesen fizetendő ár egyértelműen, jól láthatóan és könnyen azonosítható módon szerepeljen. Ha árcsökkentést, akciót jelent be a vállalkozás, akkor megfelelően tüntesse fel a korábbi árat is. Az nem egy random kitalált ár, hanem az elmúlt 30 nap legalacsonyabb ára. Fel kell tüntetni ezt a korábbi árat és a mostani árat. És ha bármilyen reklámot közzétett, százalékos leértékelést kommunikál, akkor ezt a két ár közötti különbséget kell neki feltüntetni a fogyasztó számára. Megfelelő tájékoztatást kapjanak, az akció mértéke is megfelelő legyen, és ezért a hatóság évvégéig folyamatosan ellenőrzi ezeket.
1: Több mint 2100 programot kínál országszerte a Kutatók éjszakája. Pénteken és szombaton legalább 60 településen várják a látogatókat, amint egy 200 intézmény, egyetem, kutatóintézet egyebek mellett előadásokkal, látványos kísérletekkel, robotbemutatókkal készül. A nap is megmutatja magát holnap, de nyugat-észak-nyugat felől egyre több felhő érkezik, és egyre több felé eredhet el az eső is. Napközben 18-24 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken is lesznek felhők az égen, jöhet egy-egy futózápor is, de több órás napsütésre is készülhetünk. Délután 17-22 fok valószínű. Hétvégére gomoly felhős napos száraz időt ígérnek. Napközben 19 és 25 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Szerda van, úgyhogy pop és rádiós lágerek 120 perc áll előttünk, 6-tól 7-ig én Whiteboy, 7-től szerdai rezidensünk DJ FND a lemezjátszók mögött, indul a Night Shift.
4: Best FM, a legjobb zenék, mixben.

0: White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instagram és Facebookon így vagyunk fel, 06 25 55 155, Viber és SMS számunk, és infókukac bestfmbudapest.hu az.

0: Ébreszt FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És aki ezekre a legjobb mixekre nem bír várni estig, bármikor visszahallgathatja a korábbi Nightshift mixeket a Mixcloud profiljainkon. Minden egyes Nightshift lemezlovas a Mixcloudra tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, ott elérhetőek az én korábbi mixeim tracklistával együtt.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: A 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei érkeznek mixben a következő órában is, de olyan verziókban, olyan remixekben, olyan mashupokban és bootlegekben, ahogy csak DJ FM tudja őket lejátszani. Szóval nagyon-nagyon rövidke szünetet tartunk, ami pont arra lesz elég, hogy Efivel helyet cseréljünk. Héttől már ő áll a lemezjátszók mögött. Szusszanunk egy picikét, és aztán pár perc, pár pillanat múlva innen folytatjuk. Senki nem menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Indul az első szakasz a Szent István vidék fejlesztési programban, ismét keresik a legkövérebb medvét Alaszkában. Holnap felhők érkezhetnek majd. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Indul a Szent István vidék fejlesztési program első szakasza. Ez a kísérleti fázisban 10 korábban kiválasztott mikrotérséget, összesen 100 települést érint. Zalakaros, Harkány, Bács, Pásztó, Medgyesegyháza, Igal, Tiszaújváros, Gyöngyös, Nyírbátor és Gönc térségében mától október 7-ig lehet jelentkezni a helyi fejlesztési testületekbe, amelyek a terveket, projektjavaslatokat állítják majd össze. A 10 mikrotérség fejlesztésére 10 milliárd forint jut. Jelentős károkat szenvedtek a hazai halgazdaságok ezen a nyáron a rendkívüli aszály és a hőség miatt. A nehézségek ellenére a napokban megkezdődtek az őszi lehalászások. Részletek Tim Meledétől, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmakközi Szervezet ügyvezető igazgatójától.
2: Körülbelül 600 tonnányi hal az biztosan elpusztult. A vízhiány, a vízszintek azok még mindig kritikusak. Már ugye a betápláló vízzel, amivel nem kalkulálunk, azaz tudunk gazdálkodni, ami eddig volt. Megkezdődtek a lehalászások, készülünk az őszi és téli hal kiszolgálásokra. A hazai ellátásunkat nem fogja befolyásolni, tehát a karácsonyi időszakra elegendő hazai hal az lesz a piacon, viszont az export képességünket csökkentette. Nyilván azért ez egy nagyfokú bevételkiesés fog okozni a gazdálkodóinknak.
1: Hackerek törhették fel az FBI állásportáját. Egy zsaroló csoport állítólag több ezer jelenlegi és korábbi alkalmazott személyes adatait szerezte meg. A közzétett mintában nevek, lakcímek, társadalombiztosítási számok, beosztások, családtagokra vonatkozó információk is szerepelnek. A Reuters az adatok egy részének valódiságát igazolta, azt azonban nem tudni, hogy azok valóban az FBI belső rendszeréből származnak-e. A nyomozóiroda vizsgálja az ügyet. Idén is megválasztják Alaszka legkövérebb medvéjét. Ezúttal 16 barna medve egyikére szavazhatnak az érdeklődők. A maszkók éppen vadlazacból gyűjtik be a tartalékokat téli álmuk előtt. A versenyzőket élőben webkamerán is figyelhetik. A mezőnyben korábbi bajnokok is szerepelnek, köztük a tavalyi első helyezett, az 500 kilós Csánk, aki törött állkapocsal is megtanult halászni. Holnap nyugat-észak-nyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Délutántól eső, zápor, zivatar is kialakulhat, főleg nyugaton. A szelet élénk vagy erős lökések is kísérhetik. Napközben 18-24 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken is lesznek felhők az égen, jöhet egy-egy futó zápor is, de több órás napsütésre is készülhetünk. Kora reggelre általában 5-11 fokig süllyed a hőmérséklet. Délután 17-22 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Tudom, hogy a szerénységet tiltja, hogy elismételjük azt adásba, amit adáson kívül mondtál, de hát akkor majd én elmondom helyetted. Életem munkája az All Good, szóval, hogy ez minőség. Ez össze van rakva, és hogy jó a koncepció, jók az ötletek. Figyelj, Fi, tökre egyetértek veled, különben ezek az nem lett volna Beatport második helyzet.
4: De ez nem az.
3: Ez ott a Track Source.
4: Ez ott a Track Source.
3: A Playwright volt.
4: A Playwright volt a második.
3: Látod, mert már annyi effendi megjelenés van.
4: Már nem tudom őket felé, és tudom kevetni. De képzeld, hogy megnéztem a mutkó, hogy ilyen viccből összeraktam egy mappába a szoftverben, és kijött, hogy valami, nem tudom, valami ilyen két napig mehetne egyfolytában ismétlés nélkül az összes eddig megjelent ilyen effendi.
3: Szokott is menni néha, amikor Miller úgy gondolja, hogy akkor egy hónapig összeeffendizi a csütörtököt, és akkor simán volt már ilyen.
4: Jó, de te Imre egy jelenség, egy egyéniség, ezt csak ő meri megcsinálni. Még én sem merem megcsinálni.
3: Jó, de most viccet félretéve, mi miatt? Tehát tényleg mi miatt mondod azt, hogy na most ez jelenleg a produceri munkádnak az égköve?
4: Hát amiről beszéltem, hogy egy ilyen szerencsés együttállása az ötletnek, a megvalósításnak. Nagyon tetszik a vokál, amit a csaj föl énekelt, ugye a jamaikából. Nagyon tetszik a sztori továbbra is.
3: Az megvan az a nyelvtör, ugye? A jamaika.
4: Igen, ezt most nem is próbáltam elmondani, mert esélyem nincs rá éppen ebben az állapotban. Na mindegy, tehát hogy így a vége annyira kompaktul egybe van az én fülemnek, hogy azt mondom, ez az, ezt akartam hallani. És amikor a Dave Lee, a Joey Negro, az öreg híres Joey Negro fölrakja a csártyára a negyedik helyre, akkor azért úgy olyan egy kicsit így kirázott a hideg, amikor megláttam. Na, szóval azért ezek nekem ilyen elismerések.
3: Elmondjam miért, István, elmondjam miért van ez?
4: Na.
3: mert jó vagy.
4: Köszönöm.
3: DJ Fendi a lemezjátszók, 8-ig itt a Veszten Pop és Rádió Slágerekkel.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És akkor legyünk azért igazságosak és önreflektívek, tehát hogy hiába, ezt te mondtad ugye még hónapokkal ezelőtt erre a dalra, ugye, hogy hiába van, amikor minden jó, meg minden tök jó, meg ott is egybe van, valahogy mégsem jön át, mégsem üt át, mégsem robban be. Az egyik legméltatlanabbul alulértékelt FM remix jön. Nyugodtan kimondhatjuk? Mert hogy egyébként egy klasszikus darabról van szó, egy nagyon alapból egy nagyon jó zene, tök jó nyújtál hozzá, és valami mégsem.
2: Ugye ez a verzió, ez nem jelent meg. Ugye ebből van egy rádió verzió, ami megjelent, teljesen más, az ugye ez egy ilyen húzósabb, erősebb darab, és abból gondoltam csinálni egy ilyen kicsit ilyen boogie mixnek neveztem el ezt a verzió, meg egy kicsit olyan boogie is, tehát hogy már hogy azért ráznád rá, de mégsem őrjöngezte. Ez nem jelent meg hivatalosan, az Funklandomon fönt van, letölthető, tehát elérhető, és én játszom is rendszeresen, és amúgy nagyon szeretik. Tehát látom az emberek, hogy fölismerik, dologatnak rá, megvan a lábmozgása az asztal mellett, tehát hogy igen, én nekem nagyon tetszik, neked is nagyon tetszik, de ugye ez nem jelent meg hivatalosan. Az azért nem lett olyan átütő.
1: Hát, ha egyszer majd, évekkel később. Volt már ilyen a pop történelemben, hogy ott volt ilyen súranon, azt egyszer csak valaki felfedezte magának, és akkor meg...
2: Így van.
1: Na, Terence Rand, Darby, Sign Your Name, DJ Effendi remixében, akkor ez nem FN Disco, akkor ez Boogie Mix.
2: Nem, ez Boogie Mix. Boogie.
1: Sign Your Name, itt a Best of a Night Shift-ben.

0: Ez a Night Shift.
1: És tényleg, ha már az öntömjénezésnek erre a nagyon veszélyes talajára léptünk így rögtön az óra elején, hát akkor folytassuk. Menjünk tovább ezen a mesdjén, én azt mondom, szóval, hogy 0620 55 55 155, az a baj, fejből nem tudom a címünket, de Hegyalja út 5-11, azt hiszem, ott vagyunk. Az, hogy 5 évesek leszünk. Szeptember 27-én, tehát, hogy ajándékot, tortát, kisebb készpénzre.
2: Masszázsutalvány, bármi, ami...
1: bármit elfogadunk. Jó szüntet, mi rendes ünnepeltek vagyunk, mi nem nézzük a fogát az ajándéklónak.
2: Ez olyan, mint a köszönjük. Fogány Madonnám, amikor a kert, mondjuk kérdezik, hogy hívják a...
1: Bújtort?
2: Nem, a Hernád Judit kérdezi, hogy megkínálja őket valamivel, és akkor mondja a kert, hogy... hogy kérnek-e szendvicset, igen, nekem jó lesz, szalámival, libamájjal, mindegy, ami van itthon, libamájjal, 80-as években. Na, így vagyunk mi az anyja, nekünk mindegy, tehát wellness hétvége, bármi jöhet.
1: Jó, már hogy igen, mert 5 évesek leszünk vasárnap.
2: Úgyhogy szerintem megérdemelnénk.
1: Abszolút. Egyébként tök igazad, hogy össze kéne hozni valamit így csapatilag.
2: Igen.
1: Azt nem mondom, hogy menjünk el a Purple Disco mesére, mert mindig mondom, azt sose jön össze, úgyhogy...
2: De mert most lehet, hogy még tartasz, vagy már újra föllép. Mert ugye volt egy kihagyása, mert a füle megbetegedett. Hát hónapokig nem zenélt.
1: Igen, de amire elmehettünk volna, ugye itt volt Magyarországon a strandon, azon megint pont nem voltunk. Tehát, hogy...
2: De várjál, akkor viszont a strand...
1: Az
2: a
1: strand még... után volt, nem?
2: Nem, előtte, akkor már zene, igen.
1: Akkor már zene,
2: igen, bocsánat.
1: Na minden, jó van.
2: Nem figyeltem annyira a Tinónak a munkásságát.
1: Pedig ő a tiédet nagyon kéne, hogy figyelje egyébként, minden viccnek. Jó, írjál be te a közösbe, jó? Hát akkor jobban működik, hogy legalább akkor mi ünnepeljük meg saját magunkat.

0: DJ Effendi.
1: És tényleg van egy generáció, aki ezt már csak ugye az egészségügyi miniszterhez meg az ő táncához köti, de hát ugye ez egy filmbetétdal,
2: hát
1: ugye?
2: Hát a éhezők viadalán is tudják. Hogy... De szerintem azért még az nem annyira régi talán, hogy a mai fiatalok ne tudják.
1: Ugyanaz jutott eszembe, hogy szerintem nem. Most mindjárt utána hát, is nézem.
2: Már régi, de hogy annyira talán nem, mint tudom én, nem a magas szőke fele már cipőbe vagy.
1: Figyelj, ilyenkor szoktunk így beszélni valamiről, és akkor mondjam a dátumot?
2: Na.
1: 2012-es, 14 éves az éhezők viadala.
2: Igen, de az annyira nem régi szerintem.
1: Hát jó, de mondjuk érted, mondjuk, aki mondjuk akkor volt 3-4, mondjuk azt még akkor nem nézhette meg, most meg már azért 18.
2: És most már nem akarja megnézni, nem tetszik?
1: Hát egy kis imádat.
2: Most már más érdekli.
1: Igen, na, hát akkor DJ Effendi jövő szerdán.
2: Is.
1: És akkor már bőven betöltjük az ötöt. Ugye? Köszönjük szépen. Jövő szerdán. Várok vissza.
2: Addig várjuk az ajándékokat.
1: Ja, persze. 0-6-25-55-150. Köszönjük. Sziasztok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Még pályázhatnak az intézmények a Zöld Óvoda címre. 6 éves kislány az új női csúcstartó Rubik kocka kirakásban, főleg nyugatra ígérnek esőt holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Szeptember végéig lehet pályázni a Zöld Óvoda címre. A program olyan intézmények szakmai munkáját ismeri el, amelyek a fenntarthatóságot mindennapi életük részévé teszik, és ahol játékosan, élményszerűen tanulják meg a gyerekek, miért fontos vigyázni a környezetre. A Zöld Óvoda minősítés 2006-ban indult útjára, és már több mint 1300 intézmény tagja a hálózatnak. Akár már idén munkaszüneti nap lehetne december 24-e. A parlamentnek tiszás képviselők nyújtottak be erről javaslatot. Az előterjesztés szerint a boltok december 24-én zárva tartanának a szokásos kivételekkel. A vendéglátóhelyek, szálláshelyek, benzinkutak, a virág- és édességüzletek például kinyithatnának. Ragadt torkon a rákot, ez a címe annak a kampánynak, amelynek keretében a héten szombatig ingyenes fejnyaki daganatszűrést, illetve szájüregi vizsgálatokat tartanak az ország több kórházában. A korai felismerés életmentő lehet, mondta rádiónknak Dános Kornél, a Semmelweis Egyetem fülorgégészeti és fejnyaksebészeti klinikájának egyetemi docense.
2: Azok a tünetek, mint rekedtség, torokfájdalom, nyaki duzzanat, nem gyógyuló seb a szájban, állhatnak egy fejnyaki rák hátterében. 3 hétnél tovább, hogyha ezek fennállnak, akkor fel kell keresni egy fülorgégész szakorvost. Jelenleg az országban ezen a héten 16 fülorgégészeti osztályon várunk jelentkezőket. Elsősorban olyanokat várunk, akik dohányosak, akik az alkoholfogyasztása jelentős, illetőleg azok, akiknek az életében a szexuális partner száma az 5 vagy annál több volt.
1: Csoki tolvajt keres a rendőrség. Egy férfi augusztus elején 160 tábla csokoládét lopott el egy fóti élelmiszerboltból, telepakolta a kosarát, majd fizetés nélkül távozott. A zsákmány értéke több mint 200 000 forint. A rendőrség azóta azonosította a 49 éves férfit és körözést adott ki ellene. 6 éves kínai kislány állított fel új női világcsúcsot a Rubik kocka kirakásában. A gyerek naponta 2-3 órát gyakorol. Egy versenyen 5 kirakás alapján 4,27 század másodperces átlagidőt ért el. A nap is megmutatja magát holnap, de nyugat, északnyugat felől egyre több felhő érkezik, és egyre több felé eredhet el az eső is. Napközben 18-24 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken is lesznek felhők az égen, jöhet egy-egy futó zápor is, de több órás napsütésre is készülhetünk. Délután 17-22 fok valószínű. Hétvégére gomoly felhős napos száraz időt ígérnek. Napközben 19 és 25 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, egy csodás szerda estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Bikim, remélem mindenki jól van, remélem örülünk annak, hogy félbevágtuk a hetet, és hát remélem, hogy itt vagytok, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzzunk ettől a csodás naptól. Kérem szépen, 50 Cent kezdi ezt az órát, ez a PIMP.
3: Ez a Night Shift,

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 1992-ben robbant be a Criss Cross, a Jam című dallal, és 8 hétig vezették ezzel az amerikai Billboard Hot 100-as listát. A duó tagjai ekkor még ilyen 13-14 évesek voltak, és hát mi volt a védjegyük? A ruháikat fordítva hordták, amit egy időre még divattá is tettek. Ennyi. Viszont ezt a dalt, ezt úgy megcsinálták, hogy ez körülbelül örökké menni fog. Jön a Jump!

0: Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik Melanie C-nek az első olyan dal, amit szólóba adott ki, és érdekessége, hogy az albumon egy lassabb verzió szerepelt, de az igazi áttörést anno a Hex Hector féle dance remix hozta meg neki, sőt, ő később még egy Grammy-t is hozott, úgyhogy elég jól sikerült. Na, I'm Turned to You, Melanie C-től, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, megmondom őszintén, hogy nekem is új dolog az, hogy a világ egyik legidegesítőbb dalában Elton John közreműködött, hiszen ő zongorázik benne. Plusz ugyebár a Bee Gees féle diszkó hangulat sem véletlen, a csapat szándékosan idézte meg a 70-es évek csillogó világát, és hát valaki szereti, van aki nem, én az utóbbiba tartozom, attól függetlenül nem lehet itt teoretikusan kimondani, hogy ez egy rossz dal, csak hát olyan fura, ennyi. Scissor Sisters, I Don't Feel Like Dancing. Indul!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, örökérvényű kérdés, ki engedte ki a kutyákat? Micsoda dal volt, mekkorákat bulisztunk rá, nagyjából ilyen sulibálokon. Jön a Bahamen, ez a Who Let the Dogs Out?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Új funkciója van a digitális állampolgárság programnak. A Black Friday akciókat ellenőrzik a fogyasztóvédők. Néhol eshet majd holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Új funkcióval bővült a digitális állampolgárság program. A DAB-hoz csatlakozó szolgáltatók ezentúl a felhasználó engedélyével közvetlenül a hiteles állami nyilvántartásokból kérhetik le például a személyazonosító és lakcím adatokat. Így az elektronikus ügyintézés során kevesebb információt kell újra megadni, nem kell ugyanazokat az igazolásokat beszerezni vagy dokumentumokat feltölteni. Teljes kapacitáson termelhet októbertől a MOL 100 halombattai finomítója. Az egyik üzemben nagy tűz volt tavaly ősszel, a helyreállítás 18 milliárd forintba került. Ebből egyebek mellett elbontották és újjáépítették a károsodott vasbeton szerkezetet, megjavították a berendezéseket, új szivattyúkat telepítettek, és 8 kilométernyi csővezetéket cseréltek ki. A munkákkal végeztek, most előkészítik az újraindítást. Megkezdte a Black Friday akciók országos ellenőrzését a fogyasztóvédelem. A szakértők kiemelten figyelik, hogy a kereskedők betartják-e az árak feltüntetésére vonatkozó szabályokat. Tavaly ugyanis az üzletek csaknem negyedénél találtak hibát, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A fogyasztó számára ténylegesen fizetendő ár egyértelműen, jól láthatóan és könnyen azonosítható módon szerepeljen. Ha árcsökkentést, akciót jelent be a vállalkozás, akkor megfelelően tüntesse fel a korábbi árat is. Az nem egy random kitalált ár, hanem az elmúlt 30 nap legalacsonyabb ára. Fel kell tüntetni ezt a korábbi árat és a mostani árat. És ha bármilyen reklámot közzétett, százalékos leértékelést kommunikál, akkor ezt a két ár közötti különbséget kell neki feltüntetni a fogyasztó számára. Megfelelő tájékoztatást kapjanak. Az akció mértéke is megfelelő legyen, és ezért a hatóság évvégéig folyamatosan ellenőrzi ezeket.
1: Több mint 2100 programot kínál országszerte a Kutatók Éjszakája. Pénteken és szombaton legalább 60 településen várják a látogatókat, amint egy 200 intézmény, egyetem, kutatóintézet egyebek mellett előadásokkal, látványos kísérletekkel, robotbemutatókkal készül. Holnap nyugat-észak-nyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, délutántól eső, zápor, zivatar is kialakulhat, főleg nyugaton. A szelet élénk vagy erős lökések is kísérhetik, napközben 18-24 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken is lesznek felhők az égen, jöhet egy-egy futó zápor is, de több órás napsütésre is készülhetünk. Kora reggelre általában 5-11 fokig süllyed a hőmérséklet, délután 17-22 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 9 óra után is Best FM a legjobb zenékét. Csodás szerda estét kívánok mindenkinek, hölgyeim és uraim, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem mindenki jól van, remélem jól telik ez a csodás este, és remélem, hogy tetszenek a zenék, amiket így felsorakoztatunk nektek. Most például Rihanna kezdi ezt az órát. Jön a Panda Replay.
3: Ez a Night Shift.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 99-ben jelent meg a következő dal, amit az Artful Dodger jegyez, és ez a Rewind. És akkoriban egy 18-19 éves srác énekelte fel magát, a vokát, akit úgy hívtak, hogy Craig David. Gondolom, nem kell magyaráznom, hogy ez a dal egyből azért komolyan megnyomta az ázsióját, és elég nagy ugrást jelentett a hírnevében. Na, de eleget beszéltem már róla, inkább hallgassuk meg, jön a Rewind!

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 2002-ben Avril Lavigne bebizonyította, hogy ha van egy jó refréned, a klipben mondjuk gördeszkázol, és mellette lányként nyakkendőt hordasz, akkor olyan nagy baj nem lehet. Na jó, azért a viccet félretéve ez biztos, hogy azért egy picit komplikáltabb, de hogy a Complicated Unknown nagyon jól sikerült, az egyszer biztos. Én pedig most elindítom.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most az az úriember, aki megcsinálta a bajkeverős slágert. Hogy miért mondom ezt? Mert a Troublemakernek olyan a refrénje, hogy egyszerűen bármennyire is ellenkezünk ellene, bármennyire is próbáljuk kiverni a fejünkből, olyan dallamtapadást okoz, hogy körülbelül még órákkal később is ezt dúdoljuk. Úgyhogy előre is bocsánat mindenkitől, de aminek mennie kell, annak mennie kell.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Komoly károkat okozott a hőség a hal gazdaságoknak. Hackerek szerezhettek meg adatokat az FBI-tól. Holnap felhők érkezhetnek, néhol eshet majd. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Indul a Szent István vidékfejlesztési program első szakasza. Ez a kísérleti fázisban 10 korábban kiválasztott mikrotérséget, összesen 100 települést érint. Zalakaros, Harkány, Bács, Pásztó, Medgyesegyháza, Igal, Tiszaújváros, Gyöngyös, Nyírbátor és Gönc térségében mától október 7-éig lehet jelentkezni a helyi fejlesztési testületekbe, amelyek a terveket, projektjavaslatokat állítják majd össze. A 10 mikrotérség fejlesztésére 10 milliárd forint jut. Jelentős károkat szenvedtek a hazai halgazdaságok ezen a nyáron a rendkívüli aszály és a hőség miatt. A nehézségek ellenére a napokban megkezdődtek az őszi lehalászások. Részletek Tim Meledétől, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatójától.
2: Körülbelül 600 tonnányi hal az biztosan elpusztult. A vízhiány, a vízszintek azok még mindig kritikusak. Már ugye a betápláló vízzel nem kalkulálunk, azzal tudunk gazdálkodni, ami eddig volt. Megkezdődtek a lehalászások, készülünk az őszi és téli hal kiszolgálásokra. A hazai ellátásunkat nem fogja befolyásolni, tehát a karácsonyi időszakra elegendő hazai hal az lesz a piacon, viszont az export képességünket csökkentette. Nyilván azért ez egy nagyfokú bevételkiesést fog okozni a gazdálkodóinknak.
1: Hackerek törhették fel az FBI állásportáját. Egy zsaroló csoport állítólag több ezer jelenlegi és korábbi alkalmazott személyes adatait szerezte meg. A közzétett mintában nevek, lakcímek, társadalombiztosítási számok, beosztások, családtagokra vonatkozó információk is szerepelnek. A Reuters az adatok egy részének valódiságát igazolta, azt azonban nem tudni, hogy azok valóban az FBI belső rendszeréből származnak-e. A nyomozóiroda vizsgálja az ügyet. Idén is megválasztják Alaszka legkövérebb medvéjét. Ezúttal 16 barna medve egyikére szavazhatnak az érdeklődők. A maszkók éppen vadlazacból gyűjtik be a tartalékokat téli álmuk előtt. A versenyzőket élőben webkamerán is figyelhetik. A mezőnyben korábbi bajnokok is szerepelnek, köztük a tavalyi első helyezett, az 500 kilós csánk, aki törött állkapocssal is megtanult halászni. A nap is megmutatja magát holnap, de nyugat, észak-nyugat felől egyre több felhő érkezik, és egyre több felé eredhet el az eső is. Napközben 18-24 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken is lesznek felhők az égen, jöhet egy-egy futózápor is, de több órás napsütésre is készülhetünk. Délután 17-22 fok valószínű. Hétvégére gomoly felhős napos száraz időt ígérnek. Napközben 19 és 25 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, üdv mindenkinek, és egy csodás szerda estét vagy éjszakát kinek, hogy tetszik, bár szerintem 10 óra után már éjszaka van. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Készüljünk együtt szerintem a csütörtöki napra a legjobb zenék kíséretével. Most Pink kezdi ezt az órát, ez a Stupid Girls.
3: Ez a Night Shift, a

0: A legjobb zenék.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, most jön az a rész, amikor segítek azoknak, akik teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán. Na vágjunk is bele, holnap 24-én Gellért és Mercedes névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni a biztonság kedvéért a Gerdákat. Zivcsák Gerda, nagyon boldog névnapot kívánok, a Gerdhártokat, a Grizeldákat, a Máriákat és a Zeldákat. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, tudod mi a dolgod, holnap reggel egy SMS vagy egy telefonhívás formájába tessék felköszönteni az illetőket. Ennyi. Én pedig most küldök nekik egy dalt, ez a TSC és a No Scrubs.

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 2002-ben nagyon sokan furcsálták, hogy hogy lehet az, hogy a Faithless felkérte Dido-t, hogy ő énekelje a vokál egy részét, és hát mit keres ott Dido? Viszont azt nagyon kevesen tudták, hogy Dido-nak a testvére a Faithless alapítói között volt, úgyhogy van egy kis családi szál is itt a történetben. Arról nem is beszélve, hogy az is furcsa volt, hogy az addigi ilyen nagyon pörgős, nagyon bulizó zenék helyett most egy ilyen kicsit lassabb, melankolikusabb dalt hoztak. Viszont szerintem nagyon jó lett, és nagyon sokan imádják. Úgyhogy nincs más dolgom, play gomb, és ennyi.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezzen most egy olyan szerelmes dal, ami valójában több, mint egy szerelmes dal, hiszen a hűségről és a feltétel nélküli támogatásról szól, megspékelve, erős dobokkal, egy kis gospel hangulattal, és egy olyan refrénnel, amihez külön használati utasítást kellene szerintem írni. Ez Emily Sunday és a Next to Me.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 1999-ben közvetlenül az ezredfordulós láz közepén érkezett a Topaz és a New Millennium. Akkoriban mindenki azt találgatta, hogy vajon mit hoz majd az új évezred, a Topaz pedig húzott egy, mondjuk úgy, hogy nagyon keményet, és rakott rá egy komoly house alapot, és ez lett belőle. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szerda éjszakát, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és nagy örömmel jelentem be, hogy a csillagászati ősz első napjának az utolsó órája most kezdődik, bizony, Kylie Minogue-kal, jön tőle az In Your Eyes.
1: Ez a Night Shift

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és most akkor megnézzük, hogy mit hoz számunkra a holnapi nap időjárása. Hát reggel nem lesz az a szavannai hőség, hiszen 8 fokra ébredünk, napközben viszont lesz vagy 19, ami nem olyan rossz, tehát azért már nem az a nyár. Mondjuk nyáron meg azt mondtuk, hogy nagyon meleg van, jaj, de jó lenne egy kis hűvös, most meg, hogy csökken a hőmérséklet, jaj, de jó lenne, hogyha nyár lenne. Ugye? Soha nem vagyunk elégedettek, ennyi. Viszont a legjobb zenékkel azért meg tudunk békélni, szerintem. Jön most a Lighthouse Family, ez a High.

Best FM a legjobb zenék. 2001-ben jelent meg az ATB Let You Go című dalam André Tannenberg Two Words albumáról. A vokált Roberta Carter Harrison, a kanadai Wild Strawberries énekesnője hozta, és érdekesség, hogy a dal alapja szintén az előbb említett Wild Strawberrieshez kapcsolódik. Úgyhogy ez a minta példája annak, hogyha mondjuk egy ilyen üzleti kapcsolat nagyon jól működik. Jön az ATB és a Let You Go!

0: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.
1: What guys talk about? You know, the finer things in life.

Best FM a legjobb zenék, hölgyek, urak, nem elfelejteni, van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Tudjátok, nagyon jól ezt a két oldalt kéne megkeresni, ezt a két oldalt kéne megvizsgálni, lecsekkolni, végiggörgetni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Mi pedig ezt előre is nagyon szépen köszönjük, és a hálánkat mindig jobbnál jobb zenékkel fejezzük ki. Most például Jennifer Hudson érkezik, ez a Spotlight.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ennyi volt a móka mára. Remélem, hogy mindenki jól érezte magát. Azt meg pláne remélem, hogy holnap este 8-kor újra találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót, egy csodás csütörtöki napot, és a többi, és a többi, és a többi. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Holnap este 8-kor találkozunk. Addig is mindenkinek ciao, ciao, és persze ciao.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Kopi. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.